0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabok.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Mit kezdjek én?

0: 13 óra van.
1: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fákkal és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: 93.4.
2: Rádió Dabas.
5: Várj, vagy fuss,

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul a heti visszaszámálás. 20. helyen van a héten Ed Sheeran és a Camera című felvétel, és már is jöjjön egy érdekes sztori Ed Sheeranről. Állítólag annyira nem szeret luxus hotelekben lakni turné közben, hogy néha teljesen átlagos apartmanokat bérel inkognitóban. Egyszer még az is előfordult, hogy egy szomszéd csak napokkal később jött rá, hogy Ed Sheeran lakik mellette, na ezért bírják ennyire az énekest. Itt lesz még a 19. helyről Tarány Tomi is, ő a Nem hagyom című dalát hozza. 18. a héten Lady Gaga és a The Dead Dance.
1: Ezen a héten
0: ez a dal a 20.

0: héten.
1: Ez a dal a 18.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4.
0: Rádió Dabas.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. 17. a héten Rácz Gergőtől a valami. 16. David Guetta, Teddy Swims és Tom Sendaya közös Gun Gun Gun című felvétel. És ha már David Guettáról szó esett, most azt terjed róla, hogy annyira pörög a munkán, hogy sokszor repülőn mixel demókat. Állítólag volt olyan stewardess, aki arra lett figyelmes, hogy Guetta végig dobolt az ülésen egy teljes út alatt. Hát igen, van, aki nem tud kikapcsolni, és így van ezzel a Hertz, pontosabban a Purple Disco Machine, akik a Wonderful Life című dalt dolgozták újra. Ezt hallgatjuk majd meg a 15. helyről.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
7: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Már is jönnek a következő dalok, még hozzá 14. helyen Dash és Youngfly közöse az Oh Mama. Somber és a Homebreaker lesz a 13. Na és Somber róla most azt beszélik, hogy direkt kerüli a klasszikus celebvilágot. Kevés interjú, kevés szereplés, inkább hagyja, hogy a dalok beszéljenek helyette. Persze, ettől csak még kíváncsibb rá mindenki. És jön majd egy újdonság is, méghozzá a 12. helyen Tama Impala és a Dracula.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: És az első óra utolsó dala következik a top 20-as listán, 11. a héten Harry Styles és az American Girls. Harry Styles-ról pedig az a legenda járja mostanság, hogy még mindig kézzel ír jegyzeteket a dalszövegeihez, és tele van cetlikkel a telefonja meg a zsebe. Egy rajongó egyszer állítólag talált is egy összegyűrt papírt egy koncert helyszíne mellett, amin dalszöveg részletek voltak. Ez volt az első óra, de mindjárt jövünk vissza a top 10-zel, itt a Rádió Dabason, úgyhogy ne menj sehova.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: egyértelműen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a Top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
0: Félúton a legjobbak között.
1: A 10.
0: A 10.

0: Évfordul a 8.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába!

0: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: kocká. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
10: 20-szor annyit adunk neked.
9: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
10: Top 20!
9: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
10: Ennek a dalnak
9: minden esélye megvan arra,
10: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
11: Top 20-ba.

0: És el is telt ez a két óra, hiszen megérkeztünk a lista élére. Első helyen Alex Warrantor a Fever Dream. Alex Warrant sikere tényleg elképesztő. A rajongók imádják, hogy még mindig ugyanolyan közvetlennek tűnik, mint amikor videókat készített az internetre, bár most azért egyre többen mondják, lassan világsztár lesz belőle. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztiánt hallottad. Jövő héten ugyanitt találkozunk újra.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
0: Novel,
3: Noticias,
0: Novinki,
3: News,
0: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Életének 81. esztendejében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt Gyöngyösi Károly, a Pilisi Labdarúgó Klub 1964-ben Szabadföld Kupa döntőt játszó csapatának játékosa, az egyesület edzője, technikai vezetője, volt elnökségi tagja. Neve nem túlzás, az intézménynek számított Pilisen, nagy idők nagy tanúja volt a város labdarúgásában. 1957, azaz 13 esztendős kora óta volt tagja a Pilisi LK-nak, ugyanis ekkor kezdett futballozni az egyesület színeiben. A játékosként eltöltött évek után előbb edzőként, majd technikai vezetőként is szolgálta a klubját, később elnökségi tagként dolgozott. Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben fejezte be, edzőként pedig egészen 2003-ig dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett klubjához, amelynek színeiben szerepelt a 62 évvel ezelőtt 1964. november 7-én az egykori Népstadionban a Budaörs elleni végül 2-1-re elveszített Szabadföld Kupa döntőben. Gyöngyösi Károly nem mindennapi klubhűségét, példamutató tevékenységét az MLS Pest megyei társadalmi elnöksége 2012. december 17-én Pest megye labdarúgásáért kitüntetéssel ismerte el. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 2026. május 14-én, 6 óra néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Bonifácok ünnepik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a mai reggelbe, méghozzá Post Malone felvételével, aztán hamarosan megnézzük, hogy miket is ünneplünk a mai napon.

0: Lett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

És a ma reggelt már is folytatjuk tovább közlekedési infókkal. Az N0-es autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs-Ali vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehetséges. Aztán az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani onnan, sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani a pályára. Aztán megyünk is tovább, méghozzá az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton, Újhattánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozáson érvényben a forgalmat jelző lámpák irányítják.

0: És mielőtt szünetre mennénk, hozok még két programot nektek a következőkben. Ifjúsági táncház lesz majd május 18-án 17 és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban itt Dabason. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsós Péter. Az élő zenéről pedig Anka Péter és barátai gondoskodnak, és ismeretterjesztő előadásra és közönségtalálkozóra hívnak benneteket a Skarica Máté Városi Könyvtárba Ráckevére, május 19-én 18 órára. Vendég Szécsi Noémi József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol a kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a Becsületkasszában örömmel fogadnak. Rövid szünet következik, tehát utána már is folytatjuk tovább a TikTok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dobas az otthon hangja, május 14-e van, és hát rengeteg szórakoztató dolog kapcsolódik a mai naphoz. Például ma van a Nemzetközi Csirketánc nap, ami arra buzdít mindenkit, hogy elevenítse fel a klasszikus csirketáncot és rázza a szárnyait. Aztán a csivavák értékelésének világnapja is ma van, egy nap a világ legkisebb kutyafajtának a tiszteletére. A Föld alatti Amerika napja, azok előtt tiszteleg, akik részben vagy az egész életüket a föld alatt töltik, a munkájukból kifolyólag. Ma van a napszemüveg napja is, ideális alkalom, hogy stílusosan védd a szemed a májusi napsütéstől, illetve az online románc napját is ünnepeljük. Az internetes ismerkedés, illetve a digitális szerelem ünnepe a mai. Ennek tudatában megyünk is tovább, méghozzá Cukolors felvételével.

0: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-ben. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb betegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra viradóra virasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra. Csütörtökön napos idő várható fától és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Frappáns,
1: finomra hangolt reggeli műsor.
4: Óramű pontossággal.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
0: Ez reklám.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján. 2026. május 14. egyedikén csütörtökön a reggel. Isten értesse a bonifácokat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, ami pedig az időjárást illeti. Egyelőre 7 fokot mutatnak a hőmérők, és ez az érték egészen a 18-asig emelkedik majd a mai nap folyamán. Ha már autóban ültök, arra figyeljetek, hogy erős a forgalom az M1-esen, az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, valamint az 51-es főúton is. A hasonló tapasztalatok 29-562-562-es, és amivel pedig indítjuk a napot, és az órát, az nem más, mint a Honey Beast és a Pillangók. Jó reggelt, ébredjetek velünk!
2: A 70-es,
0: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja volt Katy Perry, itt a 93.4-en, egy perccel 4:08 előtt. Nézzük, milyen helyzet most az utakon. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás alakult ki Budapest felé, a 74-es és a 68-as kilométer közötti szakaszon, valamint Bicske térségében. Ezen kívül sokan haladnak a főváros felé az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, valamint az 51-es főúton, úgyhogy vezessetek óvatosan, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik a horoszkóp, aztán pedig Tom Gregory énekel.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, ma különösen erős benned a tett vágy, és nehezen viseled majd, ha valaki lassítani próbál. Most azonban nem az a fontos, hogy mindent azonnal megoldj, hanem hogy végre elindulj egy régóta halogatott ügyben. A csütörtöki nap ideális lehet a bikának arra, hogy végre lezárjon néhány régóta húzódó feladatot. Ma nehezebben tud az ikrek egyetlen dologra koncentrálni, mégis akkor halad a legtöbbet, ha tudatosan kizárja a zavaró tényezőket. Most sokkal tisztábban láthatja a rák, melyik kapcsolat vagy helyzet szívja el az energiáját feleslegesen. Ahelyett, hogy mindenkinek meg akarnál felelni, próbálj inkább a saját tempódra figyelni. Csütörtökön erős késztetést érezhet az oroszlán arra, hogy végre kimondjon valamit, amit napok óta magában tart. Bár elsőre kockázatosnak tűnhet az őszintesség, most sokkal jobb eredményt hozhat, mint a hallgatás. Ma különösen jól működik a szűzben a gyakorlati gondolkodás, ezért könnyebben halad a feladataival, mint az elmúlt napokban. A mai nap segítséget nyújthat a mérlegnek abban, hogy végre mozgásba lendüljön egy olyan ügyben, amelyet túl sokáig mérlegelt. Csütörtökön könnyebben észreveheti azokat a részleteket a Skorpió, amelyek felett mások átsiklanak. Ez most előnyt jelenthet. Ma nehéz lesz türelmesnek maradni a nyilasnak, különösen akkor, ha mások lassabban reagálnak, mint szeretné. A csütörtöki energiák támogatják a bakot, hogy rendet tegyen maga körül, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Kedves vízöntő, most különösen inspiráló emberek kerülhetnek köréd, és egy beszélgetésből több születhet, mint egyszerű eszmecsere. A halak csütörtökön végre erőt érezhet magában ahhoz, hogy kilépjen a halogatásból. Nem kell mindent egyszerre megoldanod, de egyetlen apró döntés is elindíthat valami fontosat benned.
2: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt az NSYNC és a Bababá, itt a 93.4-en, 2 perccel fél 8 előtt. Hamarosan Moldován Ági hozza a vételkörzet legfrissebb híreit, aztán pedig itt lesz a Kelemen kabátban és a Hamar megszerettelek című dal. De mindezek előtt nézzük, hogy milyen helyzet most az utakon. Az útinform tájékoztatása szerint továbbra is erős a forgalom a főváros felé. Az M2-esen Dunakeszi körzetében az M3-os autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mendet térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ezen kívül az M1-es autópályán szakaszos torródás és lassulás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon a 74-es és a 68-as kilométer között, valamint Óbarok térségében is, úgyhogy vezessetek óvatosan, és a hasonló tapasztalatok hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Előre is köszönjük!
1: Péntekig 6-tól 10-ig együtt kesegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Közeledik a kommunális adó befizetési ideje Örkényben. Járdaépítési programot tervez Nyáregyháza. Több órás napsütés várható megélénkülő széllel.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit május 14-én csütörtökön reggel 7:30-kor. Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Közeledik a kommunális adó befizetési határideje Örkényben. A városban eddig nem volt ilyen helyi adókötelezettség, azonban a település anyagi helyzete nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy lakossági hozzájárulás nélkül működjön a rendszer. A döntés tavaly novemberben született meg, és a fokozatosság elvének figyelembevételével csak júliustól kell befizetni a háztartásonkénti 7500 forintot. Malata Zsolt polgármester elmondta, a befizetett adó helyben kerül elköltésre olyan területeken, ahol a lakosság egészen megfordul.
7: Még novemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy bevezeti Örkény is a kommunális adót, amire januártól egy fél éves elkészülési időszakot tűztünk ki, ahol egyrészt kikommunikáljuk a lakosság felé, másrészt pedig az adóügyi osztály is felkészül ennek az adminisztrációjára. Én azt a szemléletet vallom, hogy egy településen mindenki adjon hozzá, és azok közös célok valósuljanak meg. Itt is kitűztünk közös célokat a kommunális adó bevételeinkből. Egyrészt egészségügyi fejlesztés, tehát mi a Magyar Falu programon kívül vagyunk sajnos, ezért a Örkényi Egészségháznak a belső felújítása az egy fontos cél, amit próbálunk saját erőből kisajtolni, kisebb volumenben, de valójában a kommunális adó bevétel az ilyen célokat szolgál, ami mindenkit érint, és egy egészségház működése az ugye egy újszülöttől egészen a nyugdíjas korúig mindenkit érint, és ez pont egy olyan cél, amivel a kommunális adó hasznos területre fordítódik. Ennél sokkal többet fogunk fordítani az egészségházra, de nyilván ez egy segítség. Meg hát fontos szerintem, hogy így a lakosság is érezze azt, hogy ők is tesznek hozzá ehhez pénzügyi részéről már akkor.
4: Átvehették az iskolások a helyi buszjáratra szóló bérleteket Ócsán. A városban az általános iskolások az önkormányzattól kapják a bérletet a helyi járatra. A járat üzemeltetése kötelező. Havi szinten közel 550 000 forint az önkormányzat által fizetendő összeg, amelyet egész évben ki kell fizetni. A járat a tanév alatt ki van használva, azonban a nyári szünet alatt szeretnék átgondolni a menetrendet, mondta Paul Tamás polgármester.
8: Törvény által előírt kötelezettség helyi tömegközlekedést biztosítani, ugye ennek megfelelve Ócsának van egy szerződése céggel, aki már hosszú évek óta ellátja ezt a tevékenységet. Ugye Ócs eléggé tagolt, ugye mint beszéltünk az előbb, van az alsópakonyi rész, van ugye a lakóparki rész, ott van még Babád is, és akkor még ott van ugye a belső terület, a város rész. és ugye ezek között, a település részek között is, magában a városban is ugye működik egy buszjárat, és ugye menetrend szerint közlekedik, és akkor ezzel ugye a főbb kisebb utcákból is el lehet jutni ugye be a tulajdonképpeni városközpontba, ahol ugye különböző szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, ezen be tudnak menni boltba, patikába, postára, stb. Ugye önkormányzathoz, ha éppen ott van dolgok. Ugye megvan neki a körje, azt járja minden nap, még hétvégén is. Hát az üzemeltetés, tavalyi adatot tudok mondani, mert az idei évre még nem köttetett meg a szerződés, de természetesen a szolgáltatás azért ettől megy. Ócsának ez havi szinten, amit a városnak kell kifizetnie pluszban, azon kívül, hogy ott nála vesznek bérletet vagy jegyet, az 550 ezer forint per hó költség volt, tehát éves szinten egy ilyen 6-6,5 millió forintról beszélhetünk, amiben ez magának a városnak került. És hogy ki van-e használva a busz, iskola időben igen, tehát iskola időben ki van használva. A nyári szünetben nyilván hát a gyerekek nem járnak, akkor nem, úgyhogy azt is vizsgáljuk a közeljövőben, hogy a kihasználtság miatt érdemes-e talán a nyári időszakban egy picit más menetrendet beállítani, picit mondjuk úgy, hogy szűkíteni a járat lehetőséget, de nyilvánvaló, hogy a lakosság igényeknek azért itt is meg kell felelni, tehát nyilván egyeztetni fogunk a lakossággal. Mindig azon dolgozunk, hogy próbáljuk őket bevontani, hiszen az ő visszajelzéseik alapján tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek aztán komfortosabbá, élhetőbbé, talán egy picit jobbá tudják tenni a várost.
4: Nyáregyháza önkormányzata járdaépítési programot tervez indítani abból a célból, hogy a magántulajdonú ingatlanok előtti gyalogjárdák építését, felújítását ütemezetten lakossági hozzájárulással tudja megvalósítani. A felmérés eredményének figyelembevételével jelölik ki a fejlesztés helyszínét és mértékét, így előnyt élveznek majd azok a területek, ahol a lakossági támogatás jelentősebb. A település hivatalos Facebook oldalán található linken elérhető kérdőívvel szeretnék felmérni a lakosok ez irányú igényét, valamint hogy az igénylő vállalja-e az építést, vagy anyagilag hozzájárulna-e a megvalósításhoz. Albert Irsán bővül az Irsai Evangélikus Egyházközség mustármagóvodája. Az intézmény egy új csoportszobával gazdagodik. A beruházás már folyamatban van, és annak érdekében, hogy az új helyiség szeptember 1-től megkaphassa a működési engedélyt, az önkormányzat módosította a változtatási tilalomról szóló rendeletét. A döntés lehetővé teszi a külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok összevonását az óvoda esetében. Módosulnak az Albert Irsai Kistérségi Szociális Segítőház térítési díjai is. A változtatást a Humán Szolgáltató Társulásban résztvevő önkormányzatok közösen kezdeményezték. A képviselőtestület emellett elfogadta az önkormányzat 2026-os közbeszerzési tervének módosítását. A terv új elemekkel bővült. A sportcsarnok mellett multifunkcionális kerékpáros pumpapálya épülhet, valamint a Somogyi Béla utcai vasútállomásnál a P+B parkolót további 43 férőhellyel bővítik. A módosításra azért volt szükség, mert mindkét beruházás várhatóan meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Letartóztatták azt a gyanúsítottat, aki az elmúlt időszakban több présházat is felgyújtott Monoron. Legutóbb május 8-án a Kövidinka soron, ahol egy körülbelül 20 négyzetméteres pincében keletkezett tűz. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, az épület már teljes terjedelmében égett. Az első eset március 14-én szombaton a pincefalu Irsai Olivér során két szomszédos pincével történt. Mindkét pincén olyan szintű károk keletkeztek, hogy a teljes mennyezetet és a tetőt is cserélni kellett. Május 7-én csütörtökön a burgundi soron egy nem látogatott nádfedelet is tartalmazó pince vált teljesen a tűz martalékává.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Ma több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett. A délies szél néhol megélénkül. Délutára 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
6: Friss,
5: frappáns,
6: finomra hangolt reggeli műsor.
5: Órami pontossággal.
6: Tiktak.
5: Minden hétköznap.
6: Ébren vagy?
2: Ha jól közel, érezsz, hogy érted vagyok.
5: Tiktak, a rádiódavas reggeli műsora.
6: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
5: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
2: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
6: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kell.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
1: Tiktak,
2: minden hétköznap. Reklám.
3: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
4: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 10 perc múlva 8 óra. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. Már is kinyitjuk a gardróbot, aztán érkezik Biga, és nem sokára országos híreket is szállítok. Továbbra is erős a forgalom az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton a főváros felé, úgyhogy erre készüljetek, ha autóba ültök.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Csütörtökön délies áramlással áramlik a melegebb levegő a Kárpát-medencébe, így ismét melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél lehet gyakori tünet a fejfájás, illetve a migrén. Emellett gyulladásos panaszok, keringési problémák és vérnyomás ingadozás is előfordulhat, de koncentrációs zavarok, fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A hűvös, hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. A hűvös, kissé szeles időben romlik a hő és komfortérzetünk. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lehetnek a hangulatunkra és a közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között, a napos időszakokban már eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket is, és vigyázzunk magunkra.
1: És közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, nyúlva Lampfeier, Dérhen és neked valóság itt a 93.4-en, pontosan 8 órakor. A következő órában szokás szerint megnézzük, hogy miről írnak az újságok. Lassan-lassan kisüt a nap itt Doboson a Szent István téren, bár nincs az a nagyon meleg, mint mondjuk egy-két héttel ezelőtt. Ráadásul a hétvégére is rossz időt mondanak, de ez semmit sem ront a hangulatunkon, hiszen jönnek a jobbnál jobb dalok és a hasznos infók itt az otthon hangján. Elsőként nézzük, hogy mi a helyzet most az utakon. Az M1-es autópályán több kilométeres torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon a 74-es és a 68-as kilométer között, valamint Óbarok, avagy a 45-ös kilométer térségében is. Erős továbbra is a forgalom a főváros felé az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, valamint fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Sojmári körforgalomtól a 31-es főúton Mendet térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan!
1: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány, megtartotta első ülését az új kormány Ópusztaszeren, megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Hozzátette, ez az intézkedés egy-két hétig lehet érvényben. Az uniós pénzekkel kapcsolatban a kormányfő elmondta, a jövő héten 5 napra Magyarországra. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Hordasi Brigi vagyok, és már is folytatjuk a TikTokot itt a 93.4-en az otthon hangján, méghozzá Jennifer Lopez és a Maluma felvételével. Érkezik a Marry Me, aztán pedig megnézzük, miről írnak a mai újságok. Maradjatok velünk, jó reggelt!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

0: Rádió Dobosans, otthon hangja, 3 perc múlva 8:45, folytatjuk a lapozórát, pontosabban belekezdünk a lapozórába, aztán pedig itt lesz Dash és az Olama.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: 6 év után véget ért a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, erről ír a Telex. 6 év után véget ért a háborús veszélyhelyzeti kormányzás Magyarországon. A veszélyhelyzeti állapotot még 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva hirdette ki az Orbán kormány, majd 2022-ben is megtartotta, akkor már az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Részletek és a teljes cikk a Telexen. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi féle magyarországi evangéliumi testvérközösség. Ez már a Népszava cikke. Tarz Zoltán kulturális miniszter ígérete szerint a Tisza kormány támogatja, hogy a magyarországi evangéliumi testvérközösség ismét elnyerje eredeti egyházi rangját. Erről számolt be a lapnak Iványi Gábor, aki a bezáratott budapesti és szegedi iskolájuk újraindítását tervezi. Részletek és a teljes cikk a Népszava oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádió Dobosans otthon hangja, Ricky Martin és Maluma, itt a 93.4-en, 8 perccel fél 9 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Szurócki Csaba Inács polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29 562 562-t, és hát ide várjuk a közlekedési infókat is. Ezúttal nekem is van egy, az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. A 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Vigyázzatok magatokra menet közben!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Bajban lehetnek a független benzinkutak, erről ír az Index. Akár be is zárhatnak azok a független benzinkutak, akik a beszerzési áron értékesítették az üzemanyagokat. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke arra figyelmeztetett, hogy eddig 35 forinttal olcsóbban vehettek benzint az ország vérsztartalékaiból, azonban a készletek elfogytak. A tankolási mennyiség korlátozása több helyen előfordulhat. Részletek és a teljes cikk az Indexen. Új határidő a szép kártyáknál, ez már a HR portál cikke. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Részletek és a teljes cikk a HR portálon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: 93.4-en.

0: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
0: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak.
0: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
1: Tiktak,
0: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
0: Ez reklám volt. Ez
3: a műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
1: itt a reklám.
0: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menü ajánló.
0: 93.4.
4: Nézzük a Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami a következő: csibehúsleves macászgombóccal, kievi töltött csirkemell zöldséges rizssel, jutóról strapacska tejfölel és sült szalonnával, piedone hagymás babbe knédlivel, kakukkfűves vasalt csirkecomb almás diós zeller salátával és epres teljes pite a desszert. A konyha mai kínálata reborborás, eperkrém, leves, lájmos túróhabbal, zöldbab főzelék fokhagymásról tarjával, tejszínes, papardelle, grillezett, spárgás csirkemellel, rántott sertésszelet, burgonyapürével és őszi barack befőttel, és megyes, mákos guba vaníliasodóval. A Sári ABC kínálata húsleves tésztával, bácskai rizses hús savanyúsággal, sült csirkecomb jóasszonymódra jázmin rizssel, sült csülök részeges párolt káposztával, aztánval hagymás tört burgonyával és békönös kapros túróval töltött rántott csirkemell jászmin rizssel. Jó étvágyat!
0: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Rádiódobosan az otthon hangja volt Benzonban, itt a 93.4-en. A folytatásban érkezik a Hallott pénz és Ónodi közösen máshol, de előtte menüt ajánlok.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Remember, I know your heart by heart.
1: Rádió Dobosson az otthon hangja, Zsuzsunász itt a 93.4-en, 5 perccel 3/4 9 előtt. Hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első vendége Szurócki Csaba, Inács polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29 562 562-t, és ide várjuk az aktuális közlekedési információikat is. Nekem is vannak információim, hiszen lapozgatom az újságokat.
2: Hallgass bele az újságokba!
3: Lapozóra!
2: Rádió Dobos, az otthon hangja.
1: Egyre nagyobb a harca bankoknál, erről ír az Index. Hatalmas változás zajlik a magyar bankok kínálatában, és ennek nyertesei végre az ügyfelek lehetnek. Egyre másra szabják át a lakossági bankszámláikat, a varázsszavak az ingyenes és a nulladéj. Részletek is a teljes cikk az Indexen. Zelenszkij szerint fontos üzenet jött Magyarországról, ez a 444 cikke. Fontos üzenetnek nevezte Zelenszkij ukrán elnök Magyar Péter szerdai nyilatkozatát, amiben a magyar miniszterelnök elítélte az újabb heves orosz dróntámadást Ukrajna ellen. Az ukrán elnök esti posztjában arról írt, hogy Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajnára, hanem a szomszédos országokra és egész Európára nézve is veszélyt jelent. Zelenszkij szerint közös álláspont kell ahhoz, hogy véget érjen a háború. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán.
3: Szalag címek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Mégis forog a föld.
1: Gáspár Laci és a Forog a Föld itt a 93.4-en az otthon hangján 8 perccel, 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, aminek első vendége Szurócki Csaba Inárcs polgármestere lesz. Ha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29-562-562-t, mi pedig most itt az otthon hangján megnézzük, hogy miről írnak a bulvárlapok.
2: Hallgass bele az újságokba!
3: Lapozóra!
2: Rádiódabas, az otthon hangja.
1: Az interneten találta meg az új párját, Sarkadi Kis János, erről ír a Blik. Lassan egy éve él harmonikus, boldog párkapcsolatban Sarkadi Kis János, aki a párjával, Beával az interneten keresztül ismerkedett meg, bár többször találkoztak már korábban is. A kapcsolatuk különlegessége, hogy már a kezdetektől mély megértés jellemezte őket. Részletek és a teljes cikk a Blikben. A Bors pedig arról ír, hogy szívszorító interjút adott az Exatlon kiesője. Sosem titkolta a kihívók sportelemző versenyzője, hogy azzal a céllel érkezett Dominikára, hogy ő emelje magasba a sportreality végén a férfi győztesnek járó trófeát, de az álma szerte foszlott. Részletek és a teljes cikk a Bors oldalán.
3: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. 93.4-en.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 1 perc múlva 9 óra, úgyhogy kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Szurócki Csaba Inács polgármestere lesz. Ha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29 562 562-t. Én pedig köszönöm, hogy velem ébredtetek. Ismétlési lehetőség holnap reggel 7 órakor várok mindenkit itt az otthon hangján. Még mondok egy kis közlekedésünk.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Vezessetek óvatosan, és hát továbbra is erős a forgalom a főváros felé. Az M2-esen, az M3-ason, az M6-oson, a 10-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott, víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: A magyar közlönyben megjelent a Tisza kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárca vezetők feladatait. Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyi miniszter élhet. Kiderült, Ruf Bálint lesz a kormány igazságügyért felelős tagja, egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében. A Tisza párt korábbi kampányfőnöke Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben nem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Kamu aszfaltozók jelentek meg új kígyós utcáin, számolt be róla a beol.hu. A településen az önkormányzat megbízásából jelenleg az utcák aszfaltozási munkálatai zajlanak, de más vállalkozók is megjelentek a településen, akik irreálisan alacsony áron kínálnak aszfaltozást maradék aszfaltból. A lakosoktól esetlegesen előleget kérnek, majd a munka teljesítése nélkül távoznak. A település vezető nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy ne álljon szóba ilyen személyekkel, ne fizessen elő ismeretlen kivitelezőknek, és gyanús esetben értesítsék az önkormányzatot vagy a rendőrséget. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: 4 percen múlt 9 óra, már is vele kezdünk a sztereóba, és ahogy hallhattátok, Brigittől Inásra fogunk ellátogatni, úgyhogy ha tehetitek, akkor tartsatok velünk ebben az órában. Én Kis György Krisztián vagyok, és egészen este 6-ig rádiózunk ma is együtt.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Így van, ez már a Stereo, itt a 93.4-en. Köszöntjük azokat, akik az éteren keresztül hallgatnak bennünket, illetve azokat is, akik Facebookon élőben követnek, valamint a délután ismétlés hallgatóit. Stúdiónk mai vendége Szurócki Csaba, Hinárcs polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Szia, jó
4: Szia, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kezdjük a beszélgetésünket azzal, amivel az elmúlt időszakban minden település vezetőt kérdeztünk. Túl vagyunk az országgyűlési választásokon. Ugye egy új helyzet alakult ki, 16 év után egy új párt, egy új képviselő kezdte meg a munkáját néhány nappal ezelőtt. Ugye a Tisza pártról van szó, illetve az ő képviseletében itt a választókerületben Hende Mátéról. Kezdjük azzal, hogy egyrészt hogyan fogadtad a választási részvételt, ugye Hinárcson is magas volt a részvétel. Nyilván ez, ahogy eddig mondták polgármesterek, azért egy jóval nagyobb felhatalmazást és jóval nagyobb támogatottságot ad az éppen aktuális pártnak. Te hogy látod ezt, illetve az együttműködésről mit gondolsz Mátéval? Volt-e már előzetes egyeztetés, illetve mit vársz tőle majd a következő időszakban?
4: Nagyon köszönöm a kérdést. Nyilvánvalóan már meg is fogalmaztad azt, illetve az előző település vezetők, akik itt a mikrofon mögött ültek, hogy mekkora részvételek voltak. Picit most puskázok, hogy pontos legyek. Ugye nálunk 4 szavazó körzet volt, és 3856 választópolgár ment el szavazni, és ez egy 81,98%-os arányt jelent. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas arányban mentek el mindenhol. Ha jól emlékszem, akkor Újhartyán volt körzetünkben a legmagasabb részvételi arányban. Viszont hát Hinárcson is nagyon-nagyon sokan mentek el, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy látszik az, hogy milyen irányban szerették volna a politikát terelni. Ez egészen országosan teljes mértékben meglátszódik. Egyébként, ha jól emlékszem a számokra, akkor pontosan 12%-kal volt magasabb ez a választási arány, mint korábban 2022-ben. És hát elsőprő sikere volt a Tisza pártnak. Azon szerencsések közé mondhatom magam, hogy én függetlenként indultam, és függetlenként is szerettem volna megőrizni azt a pozíciót, amiben én vagyok, hiszen már többször elmondtam, hogy egy településvezetőnek szerintem az a dolga, hogy a közösségével és a településsel foglalkozzon. Nyilván a politikával is valamilyen szinten, mert hát ez meghatározza azt, hogy milyen jól tudnak együttműködni az éppen aktuális vezetéssel, de elsősorban én azt mondom, hogy egy függetlenként én mindenképpen a közösség érdekét szeretném képviselni továbbiakban is. És akkor a második kérdésed arra vonatkozott, hogy Hende Máté, hát most azon furcsa helyzetben vagyunk, hogy Mátéval itt ezen falak között dolgoztam a rádióban, és hát őt korábban is ismertem, én egy nagyon strand fiatal embernek tartom, és elég jónak ahhoz, hogy ebben a helyzetben meg tudja állni, illetve tudja majd állni a sarat. Nyilvánvalóan ez új helyzet. Nekem is, amikor elindultam a polgármesteri székben, akkor minden egyes dolog új volt. Mindenhol szerettem volna ott lenni, mindenhol szerettem volna képviseltetni magam. És hát ez egy nagy feladat, egy nehéz feladat. Egyébként Mátinak szerintem, illetve az országgyűlési képviselőkről, ha beszélek, még nehezebb feladat, hiszen nem egy községet, hanem sok-sok községet kell figyelembe venni. De én Mátét egy nagyon kedves és jó embernek tartom, és abszolút lojálisnak.
3: Feladatok közül, nem tudom, volt már egyeztetés,
4: volt.
3: Korábban beszélgettünk már mi is például pont a szennyvíz hálózata kapcsolatban, hogy ugye itt azért van egy évek óta elhúzódó ügy, ráadásul ez egy olyan ügy, hogy a választási törvénynek köszönhetően, hogyha jól rémlik, ez 3 választókerület ti települést
4: Abszolút.
3: Érint. Tehát itt nem csak Mátéval kell együttműködni, hanem akkor akár az többi másik két országgyűlési képviselővel is, hogy itt valami megoldás szülessen. Van-e még esetleg más hasonló projekt, amiben majd kell a segítség, illetve majd a következő kérdés, akkor még folytatom.
4: Máté rögtön a választások előtt keresett meg engem, leültünk egy asztalhoz, és kérdezgetett arról, hogy mik azok a fejlesztések, amikben tud majd segíteni. Nyilvánvalóan ezeket megbeszéltük most, hogy már tud majd intézkedni, és ebben majd ez egy következő körben valósul meg. Egyébként, ha már említetted ugye a szennyvízzel kapcsolatos problémákat, az továbbra is fennáll. Többször beszéltem már róla, hogy 2019 óta nincs működési engedélye a szennyvíz telepünknek, ez Ócsát, Felsőpakonyt és Inácsot érinti, hiszen ez a konzorcium, ez egy hármas konzorcium, és az az érdekes helyzet, amit említettél is, hogy mind három település külön körzetbe tartozik, ezért külön országgyűlési képviselőkkel kellett beszélgetnünk, ami meg is történt. Szerencsétlenségünkre éppen Máté akkor nem ért rá, nem tudott eljönni, de attól függetlenül a másik két országgyűlési képviselővel felvette a kapcsolatot, illetve velem is nyilvánvalóan, és akkor beszélgettünk erről. Ez egy olyan megbeszélés volt, ami kicsit ilyen tájékoztató jellegű, segítségkérő, de én azt gondolom, hogy ebben lesz tovább lépés, és abszolút nyitottak voltak arra, hogy ebben megoldás kell, mert három községben most, ha számokba bonyolodom, akkor durván 20 ezer körüli főt érint, amiben azonnali megoldás kell. Tehát itt most már nem lehet várni, mert a szennyvíztelep olyan helyzetben van, olyan katasztrofális állapotban, ami nem várhat magára.
3: Kormányzati szinten milyen változásra számítasz, vagy átalakulásra számítasz? Ugye itt nagyon sokat említették az önkormányzatiságot, hogy ezen muszáj változtatni, mert a jelenlegi rendszer szerint ez már nem életképes, ahogy jelenleg az elmúlt években működött. Nyilván itt a szoba kerültek az elvonások, ugye ez is már terítéken volt, talán pont tegnap az első kormányzati megbeszélés után már az első sajtótájékoztatón is előkerült, hogy azért az önkormányzatisággal, ezekkel az elvonásokkal is foglalkozni kell, tehát ezt fogja vizsgálni az újjá alakult kormányzat. Illetve hát azért itt szóba kerültek olyan dolgok is, hogy akár egyes intézmények, akár például iskolák visszakerülhetnek önkormányzati fenntartásban, amennyiben tudják működtetni, fent tudják tartani. Ezek mennyire fontos kérdések a közeljövőben, akár Inács tekintetében?
4: Minden község, illetve minden város életében nagyon fontos. Ugye az a szerencse, én azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet az új kormány arra, hogy az önkormányzatokat kiemelten kezelje, tehát egyfajta segítségnyújtást adnak ahhoz, hogy még jobban tudjunk működni, tehát én remélem, hogy mindenképpen a jövőben sokkal erősebbek tudunk lenni ezen a fronton, és ezt a segítséget meg is fogjuk kapni. Legalábbis erre mutat azok a gondolatok, illetve azok a beszédek, amit Magyar Péter is elmondott, hogy meg szeretné erősíteni az önkormányzatoknak a jelenlétét és a biztonságát. Hát az a kérdés, hogy mi az, amit ebből visszakapunk, az még nagyon jövőben mutat, tehát nyilvánvalóan itt találgatni lehet, de majd ez a jövő határozza meg. Alapvetően, amit említetted, hogyha például az iskolákat visszakapjuk, az hát önkormányzati szinten nem biztos, hogy most így nem látom reálisnak, mert az egy akkora költségvetési tehert jelentene hirtelen átdolgozni ezeket, amit szépen lassan kellene bevezetni, de viszont egy jó irány, mert a többi intézményhez hasonlóan, tehát gondolok itt az óvodára, bölcsődére, és megkapjuk mellé az iskolát, azért jó, hogyha a helyi közösség, a helyi polgármesterek tudják a legjobban azokat a problémákat, amik itt vannak, nem pedig egy központi szerepet játszó irányító, mert úgy nehéz érvényesülni. Nyilvánvalóan, hogyha van egy a probléma, tehát a tanároknál vagy a pedagógusoknál rögtön jelzik nekünk, gondolok itt mondom most az óvodára és a bölcsődére, és arra mi rögtön tudunk reagálni, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz.
3: Az jutott még egy eszembe ezzel kapcsolatban, ami ide kapcsolódhat, hogy például egy olyan méretű település, mint például Inácsnak a támogatottság, a pályázati feltételeknek mennyire kell majd esetleg ezzel foglalkozni például a most megalakuló kormányzatnak, hiszen, hogyha jól emlékszem, nagyjából pont egy éve beszélgettünk arról, hogy ugye Inács is elérte azt a 5000 főt, amivel ugye a Magyar Falu programból kikerült. Ugye nyilván a függő pályázatok, illetve az évvégéig tartó pályázatokat még be tudtátok fejezni, de hát azért ott eltelt nagyjából pont egy év, azért látjátok, hogy milyen lehetőségeitek voltak, vagy mi az, ami nem volt lehetőség. Mennyire érzed, hogy ezzel is foglalkozni kell, hogy itt ebben a függőben lévő településeknek valamilyen segítség kell, vagy valamilyen pályázati lehetőség?
4: Nagyon, mert például esetünkben ugye a Magyar Falu programból már múltkor is beszélgettünk, hogy mi kiestünk, tehát egy teljesen más pályázati lehetőségeket kell majd észrevennünk és foglalkozunk vele.
3: De mennyire van? Nem
4: egy
3: nagyon.
4: Hát igen, képzeld el, hogy egy pályázatíró céggel fel is vettük a kapcsolatot, illetve pályázattal foglalkozó céggel, és az ő segítségüket kértük, hogy mégis mik a lehetőségeink, úgyhogy tőlük még várjuk azokat a forrásokat, illetve azokat a lehetőségeket, amikben majd esetleg indulhatunk. Nyilván itt is még megy a puhatolozás, tehát igazából nem tudni, hogy mi az, ami várható majd pályázat útján, de én azt gondolom, hogy jó irányba halad. Tehát még egyszer megismételve azt, hogy ha a kormányzat kiemelten kezeli az önkormányzatokat, mint bástya, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezeket segítse valamilyen úton, módon, és tényleg, hogyha megnyílnak az Európai Uniós források, akkor azért sok mindenre lehet megoldás.
3: És hogy mikre vannak megoldások, vagy mikre nincsenek megoldások, ezt fogjuk most átnézni, hiszen ugye lassan már eltelik az első fél év.
4: Igen.
3: Tervek voltak, ezekről évelején beszélgettünk, hogyan állnak ezek a tervek, mi az, ami már esetleg megvalósult, mi az, ami még várat magára az idejében?
4: Hát az a helyzet, hogy átadtuk a Tolnai járdát, ami egy nagyon fontos hiánypótló intézkedés volt, illetve beruházás, mert ott a gyermekek a Tolnai utcai iskolában nem tudtak elmenni, csak az úttesten, és ott sikerült ezt megvalósítani. Ez még egyébként a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. Valamint óvodai játszótér fejlesztés is végrehajtottunk az óvodáinkban. Ezt is még sikerült realizálni, ami még ebben az évben meg is valósult, tehát néhány hete voltam pont kint az óvodában, cukik voltak a gyerekek egyébként, amikor ezekben játszottak, illetve hát végre a napokban, egészen pontosan tegnap előtt voltam kint készíteni egy videót, a Dózsa György utca, ami hát nem tudom hány éve hevert a fiókban ez a terv, nyilvánvalóan azért mondom, hogy hevert, mert forráshiány miatt nem lehetett megvalósítani, és a versenyképes járásokból mi is visszakaptunk egy nagyobb összeget, aminek a nagy részét erre fordítottuk. Azért nagyon jó volt látni, hogy ez az egyik olyan nagyobb beruházás, ami most a polgármesteri létem alatt létrejött, és hát nyilván kimentem megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák, és volt ott egy lakó, aki éppen a videózás közben próbált meg hozzám kijönni, és mondtam, hogy pillanat, csak itt éppen videózunk, és rögtön utána megyek, de ő csak meg szeretné szorítani a kezem, és azt mondta nekem, hogy ő 25 éve vár erre. Hát nyilván nem 25 éve kezdődött ez a projekt, de tényleg ez egy olyan megvalósuló terv volt, ami már nagyon-nagyon régóta váratott magára. Egyébként következik majd, ami még rövidesen megkezdődik, ugyanez a cég fogja megcsinálni a korrekciós munkákat, a Fekiács József utca, Bajcsi Zsilinszky utca kereszteződésben ez a régi iskolának a bevezető szakasza, a Marika Virágbolttól, illetve a CBA kereszteződésében az Arany János, Fekiács József utca, József utca sarok, valamint a Május 1 utcában kell majd egy nagyobb korrekciót csinálnunk, ez rövidesen megkezdődik. Egyébként megtörtént a nagyobb településfásítás is, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és sokat számított. Nagyon sokszor egyeztettünk kertészekkel, illetve olyan zöldítéssel foglalkozó emberekkel, akik az M5-ös bevezető szakaszában tudnának nekünk segíteni. Ez sajnos még nem jött létre, mert ott olyan hálózati rész van, ahol az egyik oldalon megy a gáz és a víz, a másik oldalon pedig egy nagy feszültségű hálózat megy, és ott olyan növényeket kell majd telepítenünk, amik ezt nem befolyásolják, tehát egyik oldalon sem jelent problémát az, hogyha oda ültetjük, és megpróbáljuk majd mindenképpen, ezen még rajta vagyok, de ami nagy siker az, hogy mindenképpen szeretném a fásítási programot továbbvinni, és hát a temető parkolót ott 26 darab fát tudtunk elültetni, és megmaradt még jó néhány, 30 darabot nyertünk egyébként pályázaton, és azt meg a Tolnai járda mellé sikerült létrehozni. De egyébként rövidesen megkezdődik három utca közművesítése, az Epres utca, a Vince Dezső, itt már aláírtuk a lakókkal a szerződést, illetve a Szudor Gergely utca is hamarosan elkészül, mármint ennek a telepítése, illetve a közműtelepítése, elkészültek a tervek az Iris utca, a Liget köz közvilágításának a kiépítésére, illetve ennek engedélyezési folyamatára. Nagyon nagy hészmódosítás előtt állunk, és ebben a hészmódosításban mindenre tekintettel szeretnénk egy átfogó felülvizsgálatot létrehozni, illetve a Hásva utcában, valamint a Fenyves utcában már régóta kérték a lakók, hogy szilárd burkolatot hozzunk létre. Azt nem tudom ígérni, hogy ez megvalósul, de az biztos, hogy a terveket idén elkészítjük, és akkor ott is lehet majd várni, hogy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
3: Hogyha már beszámolóba kezdtünk bele, akkor folytassuk ezeknek a sorát, hiszen ebben az időszakban van a rendőrséget, a tűzoltóság részéről is ugye a beszámolás. Ináns tekintetében milyen statisztikát tudsz mondani, mit kaptál?
4: Statisztika munkálatok.
3: Hogyha már beszámolóba kezdtünk bele, akkor folytassuk ezeknek a sorát, hiszen ebben az időszakban van a rendőrséget, a tűzoltóság részéről is ugye a beszámolás.

0: hát ez annak a következménye, az, ahogy az M5-ös autópályán, ami történik, az mindig ináchoz van sorolva, tehát akár baleset, akár bármilyen bűncselekmény történik. Egyébként nagyon jó a statisztikánk, úgy gondolom már ilyen szempontból, hogy a közbiztonságunk az remek, átalakulóban van a polgárőrség, a régi polgárőr vezetője az lemondott egészségügyi okokra hivatkozva, és most talán júniustól már el tud indulni az új polgárőrség. Egy fiatalosabb szemlélettel segítjük őket mindenképpen, és akkor ehhez kapcsolódóan szeretnénk majd, hogyha a polgárőrség létrejön, azonnal egy közterületfelügyelőt is létrehozni, illetve hát ennek a létrehozása, jogi létrehozása már megtörtént, tehát csak fel kell venni valakit és biztosítani az anyagi vonzatát. Ezen dolgozunk most gőzerővel, heti szinten ott van nálam a polgárőrség jelenlegi vezetője, és remélem, hogy a későbbiek folyamán mindenképpen még nagyobb biztonságot tudhatunk magunk mögött már, mint a lakók szintjén.
1: Mi pedig egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Sztereó.
9: Sztereó.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
8: rejtélyek és megoldások.
9: Sztereó.
8: Sztereó.
10: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
1: Folytatjuk tovább a Sztereót, itt a 93.4-en vendégünk Szurucki Csaba, Inárcs polgármestere, és beruházásokról már érintőlegesen beszélgettünk, ugye a 2026-os tervek kapcsán most ezek közül egy-kettőt még kiemelünk, ilyen például a Dózsa-György utcában a Szilárd út burkolat kiépítésének a munkálata. Ugye ez érdekes, hiszen ugye a versenyképes járások program keretében kellett befizetést megtenni az előző évben, és ugye ebből került vissza támogatási formájaként az önkormányzat saját pénze még az év végén.
0: Tehát azért milyen furcsa, igen, hogy támogatásként kapod meg azt, amit egyszer már befizettél.
1: Így van. És ugye ebből készül el tulajdonképpen ez a beruházás. Ugye itt ezek örültőleg kellett tudni, hogy azért ezek célzottan kerültek vissza az önkormányzatokhoz, tehát meg voltak szabva, hogy nagyjából mire lehetett felhasználni. És ugye így készül el a Dózsa-György utca Szilárd útborkolata. Hogyha ezt a sort nézzük, mármint az útfelújítást, akkor ez tud-e folytatódni, és hogyha igen, akkor hiszen most már az idő is talán engedi, hogy ezek megtörténjenek, akkor melyik utcákkal folytatódnak, illetve mi fognak történni?
0: Hát elképesztő mennyiségű utcánk van nyilvánvalóan, ami még nincs leaszfaltozva, különösen a kisebbek a közök, tehát a Dózsa-György út egy nagy lépték volt, illetve most már múlt időben beszélek, pedig még nincsenek befejeződve teljes mértékben a munkák. Ahogy mondtam, korrekciós munkálatokat is el fogunk végezni, de a képviselőtestülettel felállítunk majd egy prioritást. Sok régi és új utca is ebben benne van, nyilvánvalóan

0: Rákáccson is rengeteg a beköltöző, és itt új a sportcsarnok körül például rengeteg új olyan lakóház van, ami még földúttal rendelkezik. Most felsorolnék egy pár utcát, de tényleg a teljeségigényen nélkül a Perényi köz, a Baris köz, a Hegedűs utca, a Barackos utca, az Íris utca, a Liget köz, Hársfa köz, Rét utca, Hóvirág utca, és a Bucka és az Aranytelep is tulajdonképpen még a belterülethez tartozik, hát ott is vannak még munkálatok, amiket szeretnénk létrehozni, és akkor, ahogy említetted korábban, a pályázatok, amiket beadtunk, azokat nagyon-nagyon reméljük, hogy előbb vagy utóbb kapunk róla valamilyen információt, hiszen tavaly áprilisban adtuk be a külterületi utas pályázatunkat a Kakuccsal közös Csíkosi útra, valamint a Levenduláshoz vezető útra, és itt még nap mint nap figyeljük a pályázatot, de nincs még róla döntés.
1: Nyilván itt még váratni fog magára, viszont ha már belterületi utak, akkor adódik a kérdés, hogy az hogyan fog megvalósulni önkormányzati beruházásként, vagy azért ott is jó lenne, hogyha valamilyen akár uniós pályázat majd előkerül.
0: Arra várunk az uniós pályázatokra nyilvánvalóan, de ennek ellenére mindenképpen szeretnénk olyan utakat is, amik rövidebbek, például a közökre. Én azt gondolom, hogy a költségvetés némileg, ha nem is sok közre, de egy közre megpróbáljuk ezt kiszorítani a költségvetésből, és ezt önkormányzati részben megvalósítani.
1: Itt az elmúlt években lehet, hogy költői lesz a kérdés, amit most majd fel fogok tenni, de azért leginkább azt lehetett hallani, hogy azért ezek az útfelújítások, ezek jelentős költséget elvontak akár az önkormányzatoktól, akár ugye a különféle akár állami, vagy pedig pályázatok tekintetében, de hogy magas volt ezeknek a költsége, olykor-olykor túlárazottak voltak. Ugye nyilván a mostani kormányzat, a felálló kormányzat ez ellen is próbál majd dolgozni. Láttok egyébként esélyt arra, hogy itt akár lesz majd változás, tehát ugye nyilván pályáztattok majd ti is, kerestek majd ugye kivitelezőt. Ebben lehet egyébként változás szerinted?
0: Én remélem, hogy lesz, mert elképesztő mennyiségű kivitelező keres meg azzal, hogy bútburkolatot tudna javítani, fel létrehozni és segítséget nyújtani ebben. Bár most az aszfaltnak az ára hihetetlen módon növekszik. És hát ez is behatárolja azt, hogy mennyire, milyen hosszú szakaszon tudsz ebből gazdálkodni. De ez, hogyha inkább úgy mondanám, hogyha nem kapunk pályázati forrást, akkor nem fog működni. Tehát az önkormányzatok, főleg az ilyen kisebb önkormányzatok képtelenek a költségvetésből kiszorítani annyit, hogy ekkora léptékkel működjen ez a dolog. Hát most a Dózsa-György út is azt hiszem, hogy durván 180 méter, 150 méter és 180 méter között van, ami több mint 50 millió forintos költséget jelent. Hát egy hosszabb utcának ez a többszöröse.
1: Közvilágítás legyen ez a következő témánk. Ugye ez is hát dolgozás alatt van, lakossági véleményeket is kértek ehhez, hogy hol kellene esetleg bármiféle korrekciót végrehajtani. Itt tulajdonképpen mi a cél most? Felülvizsgáltuk a jelenlegi rendszert, vagy a lakossági igények alapján esetleg sűríteni akár a világítótesteket? Mi itt a feladat ebben a kérdésben?
0: Mind a két prioritás fontos. Egyrészt fontosnak tartjuk azt, hogy műszakilag teljes mértékben felülvizsgáljuk ezt. Ugyan 2-3-4 évvel ezelőtt volt az, amikor a teljes világítást LED forrásokra cseréltük, és ez némileg csökkenti ugye a kiadásokat, tehát korszerűsítve lett a fényforrásoknak a leváltása, viszont a lakosságot is szerették volna megkérdezni, hogy ők mi az, amit látnak, és a lakossági igények sora az ilyen végtelen volt. Tehát elképesztő mennyiségű lakossági kérés érkezett, és hát a Településfejlesztési Bizottságnak adtam ki a feladatot arra vonatkozóan, hogy ezeket a kérelmeket nézzék meg, és valóban fizikálisan nézzék meg, hogy ezek a lámpák, ezek mennyire adottak, vagy mennyire kell ezzel foglalkoznunk, és akkor felállítottak egy prioritást, és valóban úgy volt, hogy általában a minden községben, vagy nem általában, ez egy bevett szokás, hogy minden második oszlopra kerül világítás, illetve fényforrás, és ez nálunk is így van, viszont voltak olyan helyek, ahol egy-egy sarkon kiegészítő lámpákat kell majd elhelyeznünk, és ezen dolgozunk is, jövő héten jön hozzám majd a kivitelező, aki korábban ezeket a LED fényforrásokat felszerelte, és ugyanezekkel szeretnénk majd ellátni. De hát voltak olyan igények is, hogy minden egyes oszlopra rakjunk fel lámpát, és hát ezt azért túlzásnak tartjuk, már csak költség miatt is. De mondom még egyszer, tényleg az ember végigmegy egy utcán, én magam is, és nem veszi észre hirtelen azokat a problémákat, amivel a lakó nap mint nap találkozik, és erre irányult az, hogy mindenképpen szeretük volna a lakókat is bevonni erre. Ebbe is nagyon-nagyon jó ötletek érkeztek erre vonatkozóan, úgyhogy ezeket a megoldásokat, ezeket meg fogjuk teljes mértékben vizsgálni, és akkor mindenkit hát valamilyen szinten ki fogunk értesíteni, hogy hol készül majd el az új lámpatestek kihelyezése.
1: Egy korábbi blogban már említetted itt a pályázatok, beruházások kapcsán, hogy az országfásítási program keretében ugye 30 darab fát kaptatok, és ugye 26 már el is lett ültetve, ha jól rémlik, a temető környékén került elültetésre. Itt még felmaradt 4 darab. Egyébként ennek a nevelése, úgymond, vagy a karbantartása, vagy a foglalkozása a fákkal, azt kinek a feladat, vagy ez hogyan?
0: Hát az önkormányzaté, mindenképpen nagyon sok olyan fa van, amit mi elültettünk közterületen, és még lesz is a település üzemeltetésnek a feladata. Ők ezt nagyon, illetve nem ők, hanem inkább én mondom, hogy nagyon szigorúan veszem. Most a település üzemeltetéssel kapcsolatban napi jelentések vannak, minden nap meg kell, hogy mondják, hogy mi az, amit csináltak. Nagyon odafigyelek erre a dologra, különösen annak tekintetében, hogy a plusz egy fővel bővült a település üzemeltetés, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat majd. Egyébként a fákhoz mindegyikéhez vásároltunk öntöző zsákot, tehát ez nagyban megkönnyíti azt, hogy a fák életben maradjanak. Pont múltkor egy kertésszel beszélgettem, és azt mondta, hogy az a probléma, hogy ők nevelgetik, dédelgetik a fákat folyamatosan addig, ameddig a vevő vagy éppen a kiültetésre kerül a fa, és utána valahogy úgy el van felejtve. És ezt nem szabad elfelejteni, mert akkor tud növekedni. Úgyhogy, ahogy mondtad, 26 darabot ültettünk el a temetőnél, a másik 4 darabot viszont kivittük a Tolnai járdához, mert ott is szeretnénk majd létrehozni egy park jellegű dolgot a fiataloknak, hogy abszolút ott tudjanak várni a buszra, vagy előkészülni, vagy az iskolában egy picit egy közösséget alkotni, tulajdonképpen egy okos padot szeretnénk létrehozni.
1: Akkor elvileg az a felsőtési program folytatódik, vagy van tervem.
0: Igen. Képzeld el, hogy nagyon kedvesek a lakók, mert ugye folyamatosan erről beszélek, hogy a felsőtés, és fel is ajánlanak ők maguk is. Most a héten volt bent egy idősebb hölgy, aki felajánlott nem is tudom hány darab fát, amit megint szeretnénk majd valahol hasznosítani.
1: Ugye nem csak az országfásítási program van, hanem nagyon sok esetben akár települések, önkormányzatok ajánlanak fel lakosok számára virágokat, növényeket, így főleg tavasszal, akár az egységes kép kialakítása véget. Ilyenben gondolkodtok, vagy ilyen projekt van-e nálatok?
0: Pontosan most a héten beszélgettem arról, hogy például a posta előtti részt azt szeretnénk mindenképpen beültetni. Alapvetően a lakosok nagyon jól csinálják azt, hogy az ingatlanjaik előtt nagy százalékban azért odafigyelnek rá, és ültetgetnek nem csak fákat, hanem tényleg virágokat is. Igazából nem fogalmazódott még meg bennünk anyagi forrás hiányában, hogy hogyan tudjuk ezt támogatni, de mindenképpen szeretnénk arra rávenni a lakókat, arra vonatkozóan, hogy a közterületet figyeljék és gondozzák maguk előtt is.
1: Valamikor még év végén vagy év elején beszélgettünk ugye a legtöbb polgármesterrel a 2026-os tervekről, és hát sajnos az idei évnek az egyik legnagyobb kár vallottja a kultúra, illetve a közösségi programok. De hát azért törekedtek arra a polgármesterek, illetve az önkormányzatok, hogy azért a legjelentősebb programok megtörténjenek az idejében is, illetve megtartásra kerüljenek, és hát elérkeztünk Inárcs életében is az egyik legnagyobb közösségi programhoz. Ha jól tudom, jövő héten lesz a falunap nálatok, és ráadásul ez nem is egy kis program, hiszen 2 napon keresztül tart, ha jól tudom.
0: Így van. 2 héten, nem 2 héten, 2 napon keresztül,
1: az majd mondta, 2
0: héten, de igen, későbbi. Az már egy nagyobb fesztiválnak a létrehozása. A jövő héten általában mindig pünköskor kerül megrendezésre. Ez úgy alakult ki, hogy egy baráti társaság összejött, és akkor sütögettek, főzögettek, és akkor egyre nagyobb és egyre több lett. Aztán az egynaposból 2 napos lett, és most már szinte azt mondom, hogy 3 napos, mert hogy már pénteken kezdődnek a kivonulások, és akkor is van valami kis főzőcske, de tényleg úgy van, hogy ez egy kiemelt esemény, nagyon fontos esemény, és szinte már fesztivál jellegű. A szombati nap az a sporté lesz, a vasárnapi pedig tényleg a főzőverseny és a rengeteg fellépőjé. Nyilván vannak itt helyi fellépők is, és meghívott vendégek is, például a Solvév jön majd koncertezni hozzánk vasárnap. Szombaton este pedig a fiataloké lesz a főszerep, hiszen a sportnaphoz köthetően DJ Kozi fog majd zenélni nálunk, és én nagyon szeretem ezt az eseményt, mert tényleg egy olyan közösséget alkot. Én magam is végig szoktam járni minden egyes főző sátort, főzőverseny lesz, tehát erre nagyon odafigyelünk, és akkor meg szoktam kóstolni az ételeket, egy kicsit beszélgetni az emberekkel. Jönnek a testvértelepülésünktől, Rétyről, Erdélyből egy nagyobb csapat, őket fogom majd vinni például Ócsára, a pincesorra, és ezeket azért szeretem, mert tényleg egy olyan nagy közösség alakul ki ilyenkor, és nem politizálunk, nem beszélgetünk másról, csak arról, hogy ki hogy érzi magát, és hogy jó legyen ez a két nap. De egyébként, ha már eseményekről beszéltünk, akkor még azt hadd említsem meg, hogy júniusban azért tervezünk egy lakossági fórumot, ott figyeljék a felületeinket, hiszen a fórummal kapcsolatban mindenképpen szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, illetve hát díszpolgár címe az Innás községért elismerés adományozására is várjuk még a javaslatokat, május 30-áig lehet ezeket beadni. De most elsősorban a falunap, és ezen a héten is elképesztő mennyiségű tervezés van mögötte. Az emberek szerintem nem is tudják, hogy egy ilyen egyszerű eseménynek tükröződő falunap mögött mi az, ami van. Hát nekünk van egy nagyon kedves művelődési ház vezetőnk, imádjuk, szeretjük, aki ezt nagyon a kezében tartja, és magát az eseményeket, és én azt gondolom, hogy mindig, amikor bemegyek hozzá, akkor fel van sorolva elképesztő mennyiségű rendezvény, nem csak a falunap, hanem szinte minden hét végére jut valami a kicsiknek, nagyoknak, úgyhogy ezt én nagyon szeretném megköszönni neki, és hát várunk mindenkit szeretettel a jövő heti falunapra, szombaton és vasárnap.
1: A részletes program megtalálható Inárcs közösségi felületein, úgyhogy ott nyugodtan keressétek a programokat, illetve akár a fellépőket, és természetesen a következő alkalommal erről is beszélgetünk, meg az említett lakossági fórumon, hogy milyen kérdések kerültek elő, meg hát persze sok minden másról. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a mai napot. Szurócki Csaba Inárcs polgármestere volt a vendégünk.
0: Én köszönöm nektek. Viszlát, viszal. Látom.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallás.
6: Továbbra is erős a főváros felé vezető utakon a forgalom, például a 31-es főúton Mende térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán kell torlódásra számítani.
7: Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán, megszámolják a filmeseket, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 300 de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31-e előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Üzemanyag ellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A független benzinkutak szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profit adót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzin ellátást. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán május 4-e és 10-e között a WaterSec 2026 elnevezésű ellenőrzésben 5 ország hatóságai vettek részt. A rendőrök összesen több mint 150 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú hajókat is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 48 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 12 szabálysértési feljelentés is született. Két ember ellen büntető eljárás indult, egyikük ittas állapotban vezetett vízi járművet, a másik egy elektronikus bója ellopásával gyanúsítható. Az akció az Aquapol nemzetközi együttműködés keretében zajlott, amely a vízi közlekedés biztonságát felügyeli Európában. Elindult az első átfogó magyar mozgókép szakmai népszámlálás, amely tényekkel térképezi fel a szakma méretét és helyzetét. A filmes népszámlálás 2026 Palotás Gábor a Krókol alapítója kezdeményezésére indult el. A felmérés célja, hogy átfogó képet adjon arról, pontosan hányan dolgoznak a szektorban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A népszámlálás feltérképezi a létszámot és a munkaköröket, a valós kereseteket és jövedelmeket, illetve a foglalkoztatottság alakulását, beleértve a szezonalitást és a leállásokat. Vizsgálja továbbá a munkakultúrát, a kiégést és a szakmai közérzetet, kitér a mesterséges intelligencia hatására és a külföldre távozási szándékra. A felmérés augusztus 31-ig érhető el a filmesvagyok.hu weboldalon. Az adatok feldolgozása után a teljes publikáció októberben jelenik meg. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És
9: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
9: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: Így van, már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. Folytatódik tovább majd a sztereó is, és ebben az órában ellátogatunk Ráckevére, illetve egy jótékonysági programra is felhívjuk majd egyben a figyelmet.
9: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
9: Rádió Dabas.
1: Az otthon.

Rúzsa Magdi felvétele szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban hamarosan egy ráckevei programra fogjuk felhívni a figyelmet, de most zenél nekünk Shakira, ez az Underneath the Your Clothes.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: És már is folytatódik tovább a Stereo itt a 93.4-en. Egy újabb beszélgetés következik, és a vonalban köszöntöm már Borbé Norbertet. Szia, köszöntelek a műsorban.
4: Üdvözöllek, sziasztok.
3: Ráckeve térségi közhasznú mentő alapítvány képviseletében vagy itt nálunk. Köszöntelek a műsorban. És egy jótékonysági programról is fogunk majd beszélgetni, de ott egy kicsit mutass be nekünk az alapítványt, mivel is foglalkoztok, miben is segítitek a térséget.
4: Alapítványunk 2007-ben alakult meg a Ráckai mentőállomáson dolgozó lelkes bajtársak kezdeményezésére, és 2008-tól tudjuk fogadni az adó 1%-át. Igazából a Ráckai mentőállomás, Ráckai mentőalapítványnak a célja az, hogy a Ráckai mentőállomás munkáját segítse, támogassa, illetve az itt dolgozó bajtársaknak. Mire gondolok itt? Gondolok itt arra, hogy különböző mentéstechnikai eszközöknek a beszerzése, természetesen mielőtt ezek használatba lennének véve, az országos mentőszolgálat ezt engedélyezi. Különböző fejlesztéseket hajtunk végre az állomáson, mind műszaki, illetve állomási fejlesztések, a vizes blokknak a felújítása, a nappali tartózkodó helységnek a felújítása, illetve a bajtársak munkakörülményét próbáljuk segíteni és javítani. Különböző oktatásokon, bemutatókon és egészségnapokon szoktunk részt venni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a laikusok megtanulják az alap elsősegélynyújtást, illetve az alap újraélesztési elveket. Nagyjából összefoglalva ezzel foglalkozunk, és támogatjuk a mentőállomáson dolgozókat, illetve a munkát.
3: És körülbelül jól értem, akkor számtalan olyan rendezvény is van, ahol akár a lakosság is találkozhat egyrészt a mentősökkel, másrészt az alapítványban dolgozókkal, kollégákkal.
4: Így van, így van. A környező települések meg szoktak hívni minket különböző családi napokra, rendezvényekre, egészségnapokra, és akkor mi általában mindig kitelepülünk. Szerencsére az országos mentőszolgálat támogat minket, a 90%-ban mentőautóval szoktunk érkezni, és akkor itt bemutatjuk a munkánkat, illetve az alap elsősegélynyújtás, illetve az újraélesztést oktatjuk.
3: Az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az pedig egy hétvégi rendezvény lesz, hiszen egy jótékonyság bált szerveztek, illetve tartók. Mit kell erről tudni, hol lesz, mikor lesz, illetve hogyan is zajlik majd a program?
4: Ez május 16-án, azaz most hétvégén, szombaton, este 9 órakor kezdődik, Kiskulacházán a Petőfi Művelődési Központban. A helyszínen is lehet még jegyeket venni, illetve vannak támogatói jegyeink is. Lesz egy ilyen kisebb összefoglaló az este folyamán, hogy az előző évhez képest, az előző évi bálhoz képest miben fejlesztettük a mentőállomást, milyen eszközöket szereztünk be, és utána pedig én úgy gondolom, hogy együtt szórakozunk egy jó cél érdekében.
3: Ez lesz tehát most hétvégén, május 16-án 21 órától, a helyszín pedig a Petőfi Művelési Központ és Könyvtár Kiskunlacházán. És hogyha már itt ugye szóba került a támogatás 1%, illetve akár a támogatójegyek vásárlása, egyébként van-e most bármi, amire az alapítvány gyűjt, vagy amiben kéritek a segítséget?
4: Igazából mindig az aktuális dolgok, mindig jön valami aktuális dolog, különböző mentéstechnikai eszközöket szerzünk be, illetve az állomáson a felújítások zajlanak. Most jelen pillanatban az előző évben a garást próbáltuk egy kicsit fejleszteni, illetve felújítani. Rengeteg vállalkozó ajánlott különböző műszaki eszközöket, vagy esetleg pénzbeli támogatást, legyen szó tárgyi adományról, vagy valamilyen szolgáltatásról. Igazából mi mindennek örülünk, mindent elfogadunk.
3: Várjátok tehát akkor a felajánlókat, a támogatókat, és ha már így a munkáról kicsit beszélgetünk, azért közeledik lassan a nyár, ugye Ráckevei központtal működtök. Nyilván itt azért a Duna közelsége, rengeteg fürdő, rengeteg tó környéken, és hát azért a jó idő is csábítja az embereket a szabadtérre. Mennyivel van ilyenkor egyébként több munkátok, mi a tapasztalat?
4: Ilyenkor, amikor beköszönt a jó idő már, amikor a tavasz is beköszönt, ugye rengeteg nyaralóvezet van a térségünkben, és ilyenkor azért megnövekszik az itteni esetszámunk is, és mondhatjuk azt igen, hogy nyáron azért jelentősen megnő a mentőfeladat száma, és arra kérünk igazából mindenkit, hogy próbáljuk meg ezeket a különböző fürdőzéseket, az esti partikat kultúrát keretek között, és felelősségteljesen véghez vinni.
3: Hát köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát akkor még egyszer mondjuk el, hogy május 16-án, tehát most szombaton 21 órától lesz Kiskunacházán ez a jótékonysági rendezvény. Várjuk akkor a látogatókat, ugye, akik szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. Ha esetleg valaki nem tud részt venni, akkor támogatói jeggyel is tudja segíteni a munkátokat, ahogyan az 1%-os felajánlással. És hát én már kicsit utána néztem, aki esetleg legközelebb szeretne például személyesen veletek találkozni, akkor rá érdemes ellátogatni majd Szigetújfalura is, ha jól tudom, mert hogy ott is lesztek majd gyereknapon.
4: Így van, a Kis-sziget Öte önkéntes tűzoltó egyesület szervezi azt a gyereknapot, velük is szoros kapcsolatban vagyunk, úgyhogy meghívást kaptunk oda, úgyhogy ott is jelen leszünk majd május 30-án.
3: Norbi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Nagyon szépen köszönjük.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
8: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
9: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
6: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
10: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Az élet döntések sorozata.
13: Most a 93.4-et hallgatunk.
12: Ez jó döntés volt.
14: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Így van, itt vagyunk már is a menüajánlóval, és az első állomás a mai napon a Sári ABC, ahol a húsleves készül a fazékban, már rotyog is tésztával, aztán az A menüben bácskai rizses hús található savanyúsággal, a B menü pedig sült csirkecomb jóasszony modra jázmin rizssel. A napi ajánlatban találtok sült csülköt részeges párolt káposztával, hagymestört buronyával, vagy pedig választhattok békönös kapros túróval töltött rántott csirke mellett jázmin rizssel. Az alkonyha mai ajánlata rebarbarás eperkrémleves lime-os túróhabbal. A főitelük zöldbab főzelék fokhagymás sültarjával, vagy pedig tejszínes papardelle grillezett spárgás csirkemellel. A konyha ajánlata rántott sertészeret burgonyapürével, őszi barack befőttel, a desszert kínálat medgyes mákos gupa vanília sodóval. Aztán a szarvasbangóban a mai napon csibehúsleves készült macesz gombóccal, a választható napi menü kijevi töltött csirkemell zöldséges rizssel, vagy pedig jutoros strapacska tejfőlel és sült szalonnával, a vegan ajánlott piedóna hagymásbab knédlivel, a mentes ajánlat kakukkfüves vasalt csirkecomb almás diós zeller salátával, még a desszert epres teljes pite. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfáz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
11: Az M0-as autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál térségében, emiatt a 38-as kilométernél csak egy sáv járható, így torlódás alakult ki, ami már most több kilométer hosszú.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
12: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
12: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek két évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. 1700 ember került karanténba a francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halott kém teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénység is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
14: Rádió Davas, az otthon hangja.
11: Anikola, köszönjük szépen a híreket, megyünk már is tovább a délelőttel, de ez már a déli báb, amit Ed Sheeran Az Izam című felvétele fog elindítani, illetve ebben az órában jön majd Ági is, aki a vételkörzet információit osztja meg velünk. Ezzel indul tehát a déli báb ma is.
14: A 70-es,
1: a 80-as,
14: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
14: az otthon hangja.
2: Déli báb,
1: álomszerű
14: rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, pontosan 4:12 van. Geszti Péter és Lotfi Begi dala után a végtelen nyáról énekel nekünk Marcus and Martinus, illetve hamarosan jön Ági a friss hírekkel, valamint a sporthírekben hallhatsz arról is, hogy lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség választmánya az elnököt Szűcs Lajost, hogy eleget tette a felkérésnek, kiderül.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek Polevaja és

0: Infóvonal 0630 9638 648.
1: Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
2: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bakmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Közeledik a kommunális adó befizetési ideje Örkényben. Járdaépítési programot tervez Nyáregyháza. Több órás napsütés várható megélénkülő széllel.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Közeledik a kommunális adó befizetési határideje Örkényben. A városban eddig nem volt ilyen helyi adókötelezettség. Azonban a település anyagi helyzete nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy lakossági hozzájárulás nélkül működjön a rendszer. A döntés tavaly novemberben született meg, és a fokozatosság elvének figyelembevételével csak júliustól kell befizetni a háztartásonkénti 7500 forintot. Malata Zsolt polgármester elmondta, a befizetett adó helyben kerül elköltésre olyan területeken, ahol a lakosság egészen megfordul.
7: Még novemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy bevezeti Örkény is a kommunális adót, amire januártól egy fél éves felkészülési időszakot tűztünk ki, ahol egyrészt kikommunikáljuk a lakosság felé, másrészt pedig az adóügyi osztály is felkészül ennek az adminisztrációjára. Én azt a szemléletet vallom, hogy egy településen mindenki adjon hozzá, és azok közös célok valósuljanak meg. Itt is kitűztünk közös célokat a kommunális adó bevételeinkből. Egyrészt egészségügyi fejlesztés, tehát mi a Magyar Falu programon kívül vagyunk sajnos, ezért a Örkényi Egészségháznak a belső felújítása az egy fontos cél, amit próbálunk saját erőből kisajtolni, kisebb volumenben, de valójában a kommunális adó bevétel az ilyen célokat szolgál, ami mindenkit érint, és egy egészségház működése az ugye egy újszülött től egészen a nyugdíjas korúig mindenkit érint, és ez pont egy olyan cél, amivel a kommunális adó hasznos területre fordítódik. Ennél sokkal többet fogunk fordítani az egészségházra, de nyilván ez egy segítség, meg hát fontos szerintem, hogy így a lakosság is érezze azt, hogy ők is tesznek hozzá ehhez pénzügyi részéről már akkor.
4: Nyáregyháza önkormányzata járdaépítési programot tervez indítani abból a célból, hogy a magántulajdonú ingatlanok előtti gyalogjárdák építését, felújítását ütemezetten lakossági hozzájárulással tudja megvalósítani. A felmérés eredményének figyelembevételével jelölik ki a fejlesztés helyszínét és mértékét, így előnyt élveznek majd azok a területek, ahol a lakossági támogatás jelentősebb. A település hivatalos Facebook oldalán található linken elérhető kérdőivel szeretnék felmérni a lakosok ezirányú igényét, valamint hogy az igénylő vállalja-e az építést, vagy anyagilag hozzájárulna-e a megvalósításhoz. Letartóztatták azt a gyanúsítottat, aki az elmúlt időszakban több présházat is felgyújtott Monoron. Legutóbb május 8-án a Kövidinka soron, ahol egy körülbelül 20 négyzetméteres pincében keletkezett tűz. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, az épület már teljes terjedelmében égett. Az első eset március 14-én szombaton a pincefalu Irsai Olivér során két szomszédos pincével történt. Mindkét pincén olyan szintű károk keletkeztek, hogy a teljes mennyezetet és a tetőt is cserélni kellett. Május 7-én csütörtökön a burgundi soron egy nem látogatott nádfedelet is tartalmazó pince vált teljesen a tűz martalékává.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
8: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség válaszmánya az elnököt, Szűcs Lajost tudta meg a Peca Verzum. A Fidesz-KDNP színeiben az április 12-i országgyűlési választáson Pest vármegye 8-as számú választókerületében, azaz Vecsés térségében egyéniben vereséget szenvedett politikusnak. Május 12-ig adtak haladékot, de a honlap több forrásból is úgy értesült, hogy Szűcs Lajos ennek nem tett eleget, így a választmányi többsége a május 28-ai ülésük napirendi pontjai közé vette fel az elnök azonnali hatályú felmentésének kezdeményezését. Mint a Peca Verzum megtudta, a megújulást igénylő MOHOSZ választmány többsége alternatív választmányi ülést tartott a múlt héten. Az ülésen megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben felszólították Szűcs Lajost, hogy május 12-éig mondjon le, és ezzel engedjen teret a megújulásnak. A MOHOSZ választmányának többsége azt fogalmazta meg, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben Szűcs Lajos azzal tudná segíteni a magyar horgászmozgalom további fejlődését, ha elnöki tisztségéről saját elhatározásából lemondana. Másnap az ügyvezetői egyeztetés során az indítványt átadták a MOHOSZ elnökének, aki azonban információik szerint elzárkozott a lemondástól, és közölte, hogy marad a szervezet élén. A 73 fős választmány többsége ezért a május 28-án esedékes választmányi ülés előtt a MOHOSZ nyilvános adatbázisában megtalálható alapszabályban rögzített 15 napos határidőn belül május 12-én kedden benyújtott egy napirendi pont javaslatot, amelyben kezdeményezte Szűcs Lajos azonnali hatályú felmentését. Ha a május 28-ai választmányi ülésen is többséget kap a javaslat, akkor Szűcs Lajosnak távoznia kell a MOHOSZ éléről. Mint ismeretes, alapjaiban rajzolta át a politikai erőviszonyokat az április 12-i országgyűlési választás, amelynek eredményeként a Tisza párt kétharmados többséget szerzett, miközben a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett. A változás a horgásztársadalmat is érintette, hiszen a MOHOSZ elnöke Szűcs Lajos 25 év után kiesett a parlamentből. A választás után a Peca Verzum sajtómegkereséssel fordult a MOHOSZ-hoz és annak elnökéhez, hogy kiderüljön, milyen hatásai lehetnek az eredményeknek a hazai horgásztársadalomra, illetve a szövetség működésére. A választás eredménye egyértelmű, nem az eddigi kormány mellett döntöttek az emberek, változást szeretnének, ha a változás a horgászok számára erőnyt jelent, akkor mi ennek nagyon fogunk örülni, írta a honlapnak küldött válaszában Szűcs Lajos még április 14-én. Arra a kérdésre, hogy a politikai változások fényében tervezel lemondást a MOHOSZ elnöki székéről, már akkor egyértelmű választ adott, és álláspontja azóta sem változott meg. Felhatalmazást a horgászoktól kaptam 5 éves időtartamra, ahogy eddig is, ezután is a horgászok érdekeit fogom képviselni, szögezte le, ezzel jelezve, hogy a MOHOSZ élén kíván maradni. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Ma több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett. A déli szél néhol megélénkül. Délutára 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.

Eminem dala szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban már is érkezik Azalia, hoz nekünk három kortyot, majd pedig itt lesz még Eva Max is az órában. Ezzel zárjuk a mai délelőttöt, úgyhogy érdemes velünk tartani majd délután is a hírek után.

0: 93.4
1: Rádió Dabas.
2: Pontosan dél van, már is jön egy közlekedési információ. Az M0-as autót keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál térségében. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható, a tolódás már több kilométer hosszú.
3: Kajakost ütött el egy motorcsónakos, majd cserben hagyta. 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A Hevesvár megyei főügyészség közleménye szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató-Poroszló közeli szakaszán. Ugyanekkor a sértett egy kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 ezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJ a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: Kellemes délutánt kívánok, hiszen túl vagyunk a harangszón, a híreken, és 5 perc már el is telt a mai délutánból. Bad Boys-szal indulunk, Alexander Burke és Florida közöse nyitja meg tehát az órát, de jön majd a Black Eyed Priest, itt lesz Alice DJ is egy régi nagy kedvenccel, Na meg a hazaiak közül jön Bíró Csongor újdonsága is, és még sok-sok jó felvétel, na meg a csillagok üzenetét is tartogatom még nektek erre az órára. Jó rádiózást!
5: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
4: Déli báb.
5: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: Mamacita!
1: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
3: Wow,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra. Néliben.

0: Macska kövön.
1: A 80-as.
2: A 90-es évek slágereivel.
1: És a mai kedvencekkel.
2: Minden korban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével már is megyünk tovább itt a 93.4-en. 10 perc múlva lesz 13 óra, és elsőként a kosoknak szóló üzeneteket hozom. Ma egyrészt céltudatos vagy, és nagyon hatékonyan teszed a dolgod, másrészt indulatos lehetsz, és egy helyzetben jó lenne kordában tartani valamennyire a reakcióidat, nehogy a következő napok azzal teljenek, hogy próbálod helyrehozni a járulékos károkat. Előbb gondolkozz, és csak azután cselekedj. Nagyon kedvező a bikának, hogy a nap és a Merkur együttállása a jegyében jön létre, és hatalmas energiákat ad neki a napi horoszkóp szerint. Szuper ez a nap arra, ha bármi újba belekezdenél, és nagyon sikeres leszel a karrierben és a magánéletben is, lesz egy tűpontos megérzésed, úgyhogy arra feltétlenül hallgass. A tűzelemű bolygók az ikreket is feltüzelik, tetrekész és nagyon lelkes vagy egész nap, most minden nagyon pozitívan látsz. Azokat a dolgokat is, amelyek múlt héten még nem túl pozitívnak tűntek, szuper ötleteid lesznek, amiket érdemes megvalósítani. Sok jó hírt, köztük a munkával kapcsolatosat is kap a rák, de ha a jövőddel kapcsolatosan lenne bármilyen komoly terved, most azzal is sokat léphetsz előre. Mindenképpen érdemes lépéseket tenni a változások érdekében, mert most a hatékonyságot segítik az égi folyamatok. Nagy eredményeket hoz az oroszlánnak a mai nap. A szerencse melléd, pártól és valójában csak rajtad múlik, hogyan használod a kedvező lehetőségeket. Próbálj minél türelmesebb maradni, ne kapkodj és ne is dönts meg gondolatlanul. A sikert hamarosan megízlelheted. A tűzelemű energiáktól összerendeződnek a szűz dolgai és gondolatai is. Hihetetlenül erősek lesznek a radarjaid a mai napon. Nagyon jó érzékkel látod meg, hogy merre tudsz a legkönnyebben haladni a dolgaiddal. Igazán szerencsésen hat rád a nap és az uralkodó bolygód a Merkur együttállása. És szintén ez az együttállás a bika jegyében kiemelkedő kreativitást és teremtő erőt hoz a mérlegnek. Most szinte semmi sem jelent akadályt. Bármit megugrasz és megoldasz, nagyon jó nap ez arra, hogy a nehéz feladatokkal haladj. Úgy érzi a Skorpió, hogy igazán top formában van és hegyeket tudna megmozgatni. A bika jegy energiái kedveznek neki és egyszerre tesznek leföldelté és céltudatossá. Este ráadásul lesz egy Hold-Vénusz szextil, ami romantikus estét jelképez. A kos holddal és a nap-merkur együttállással nagy energiák jellemzik a mai napot, emiatt koncentrációra és figyelemre is szüksége lesz a nyilasnak. Úgy érezheted, hogy vissza kell fogni magad, és tényleg ez a működőképes, ha megtartod magad középen egyensúlyban. Higgadtan érheted el a céljaidat, ne rohanj, ne kapkodj! Szuper nap, de nagyon sűrű és intenzív lehet sok beszéddel, telefonhívással, információval a baknak a mai. Valaki nagyszerű tanácsokkal lát el téged, és érdemes kikérni a véleményét, viszont az illető imád beszélni, és hajlamos belelovalni magát egy-egy témába, óvatosan próbáld meg a lényeg felé terelgetni. Rengeteg energiát ad a tűzelemben járó hold a vízöntőnek, és most hat a nagy erejű nap-merkur együttállás, ami a konkrét cselekvésnek kedvez. Lehet egy ügy, amiben muszáj a lényegre térned, bízd magadban, megoldod egy csapásra az egészet. Elképesztő erős a nap és a Merkur együttállása, kedves halak, álmaid, vágyaid válhatnak valóra a következő napokban, ha beleteszed azt az energiát, ami szükséges. Sikereidnek pont ez a titka, hogy ne számolgass, ne mérlegelj, hanem tedd oda magad.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Van egy friss hírem az utakról. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében javítják a szalagkorlátot. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, és egy 3 kilométeres torlódás alakult ki itt a gyűjtőautó mögött. És hamarosan rajtolnak a Tour de Hungary második versenynapján. A hosszú alföldi szakasz Szarvason a vízi színház előtt rajtol, pár perc múlva. A mezőny kezdetben az M44-es autóton halad lakitelekig, majd alsóbrendűk utakon folytatják Kisszállás és Kiskörös érintésével. Ezt követően Kalocsára érkezik a karaván, ahol az 51-es főútra hajtanak fel, majd átkelnek a Dunán. Ez a szakasz az egyik legjelentősebb szűk forgalmi keresztmetszet. A Duna túloldalán Fogtó és Dunaszentgyörgy követ ahonnan alsóbrendű utakon közelítik meg Paksot, a befutó pedig Kishegyi úton lesz. 18 óra körül, ahol egy rövid, de meredek emelkedő nehezíti majd a sprinterek dolgát. A szakasz több vármegyét érint egyébként, Békés, Jász, Nagykunszolnok, Bács-Kiskun és Tolna. A Dunahídnál hosszabb lezárás várható, valamint Pakson, különösen a Nagy Dorogi út és a Kishegyi út környékén jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani.
1: Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János álmodása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati vízpározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Egy eszpresszóval indítjuk el ezt az órát, Sabrina Carpenter jó voltából, ezzel folytatódik tovább a Daily Babit a 93.4-en, de jön majd újdonságával a Megasztárból megismert Pifu és Mihályfi Lucával. Itt lesz Éva, a New Level Empire, Wolf Katival, na meg egy Dudás Morzsa is érkezik az órába, úgyhogy jó rádiózás továbbra is!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja. Daily Bab.
2: Álomszerű.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Martin Garrix felvétele szólt itt a 93.4-en, 5 perc múlva lesz 13:30. Termékvisszahívást jelentett be a Herberia ZRT, a Herberia csipkebogyó hús 100 g, illetve a pannonhalmi csipkebogyó hús 100 g-os egyes tételeire, miután hatósági vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutattak ki a termékekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek primifosz metil hatóanyagot tartalmaznak, amelyet Magyarországon, illetve az Európai Unióban csak meghatározott célokra engedélyeznek, csipkebogyó vagy gyógynövények kezelésére viszont nem használható. Az érintett termékek listáját megtalálható az NKFH oldalán. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el. A termékek május 31-ig visszavihetőek a Herberia üzletekbe, ahol a vételárat visszatérítik. Több kereskedelmi lánc, köztük a Rossmann és a DM is külön tájékoztatást adott ki egyébként a termék visszahívásról. Mi pedig megyünk tovább egy újdonsággal, már is érkezik BSV és Nagy Bogi, azaz az Always Be Mine című újdonságunk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádi Dobos az otthon hangja, a Magashegyi Underground dala, szeplős vászolt. Itt a 93.4-en 3 perc múlva lesz 3:42. És ne felejtsétek el, hogy ma is folytatódik tovább az 50. Ócsai Kulturális Napok programsorozat, aminek keretében a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola Ócsai Kihelyezett Tagozatának növendékei lépnek színpadra az Egresiben. A koncert 17 óra 30-kor kezdődik. A fiatal muzsikusok kamarazenei koncerte mutatják majd meg felkészültségüket, illetve a zene iránti szeretetüket. A koncert különleges alkalom arra, hogy figyelmünkkel és jelenlétükkel bátorítsuk a fiatalokat. Szóval mindez az Egresiben Ócsán ma 17 óra 30-kor. És hát a zenével én is fel tudom hívni a figyelmeteket. The Chainsmokers érkezik már is a folytatásban, ez a Smooth.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudás morzsákból kiderül a lényeg.
2: Két magyar rekordot állítottak fel a közelmúltban a székelyföldi Csíkszentgyörgyön. Ebben a Hargitai megyei, a Csíki medence délkeleti részén, az erdélyi tájegység egyik hagyományőrző vadregényes részén fekvő településen. A Szentgyörgy napok keretében sikerült bemutatni a leghosszabb magyar ebédlőasztalt, amely 78,7 méter hosszúságban volt megterítve, felállítva ezzel a legnagyobb székely ebéd magyar rekordját. Az asztal mellett 301 fő fogyasztotta el a Borbé Kürtöskalász csapata által készített kétfogásos ebédet, a séberli levest, illetve a töltött káposztát, írta meg közösségi oldalán Réti Szilvia, a falu polgármestere. Az asztalnál 300 főnek terítettek, de mivel egy gyermek a szülő ölébe ülve fogyasztott mindkét fogásból, így a rekordba őt is beleszámolták. Az asztalnál zömében községbeliek foglaltak helyet, de a környező falvakból, Csík-Csicsóról, Madéfalva, Csík-Mindszent, Csík-Szentmárton, Csík-Szentkirály, Csík-Szentsimon, Lázárfalva, Madaras, Verebes, Tibód városokból, Csíkszereda, a Sepsi-Szentgyörgy, illetve külföldről, Nyíri, Pálháza, Zsombó, Aparhan, Mucsfa, Bonyhád, Szeged, Mórahalom, Nagyvejke és Budapestről is érkeztek vendégek, ők is részt vettek a rekordkísérletben. A rendezvényen a Borbély kürtöskalács csapata megdöntötte a korábbi legnagyobb kürtöskalács rekordját. A községi focipályán elkészítettek egy 22,3 méter hosszú édességet, amelyet sikerült úgy megsütniük, hogy nem vált el a tészta, viszont egyenletesen megsült, közölte a polgármester. A kürtöskalácsot a helyszínen feldarabolták és kiosztották a jelenlevőknek, akik megerősítették, nem csak ránézésre, hanem ízben és állagában is megfelelt a hagyományos kürtöskalács jellemzőinek az elkészült finomság. Mindenről egyébként képeket is találsz, hogyha kíváncsi vagy, a Sokszínű Vidék oldalán.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Baby,

0: Pontosan 14 óra van, már is itt a friss közlekedési információkkal, és kezdjük a vasúttal kapcsolatos információkkal, hiszen a Cegléd Lajos-Mézsei vonalon fennakadás miatt változások vannak az S21, illetve az S50-es vonatokkal kapcsolatban. A nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekednek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Cegléd és a Lajos-Mézsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kivonatú elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan is indulnak. A Monoli S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és szintén innen indulnak. Kőbánya alson is megáll viszont a Civis Interrégió, illetve a Nyírség, mint a Tokaj Intercity-k. A BKK az M3-as metrón, a 9-es buszon és a 73-as trolibuszon elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig. Ugye itt reggel kisiklott egy vonat, és ez okozza a problémát. Az M0-as autóúton, hogyha már a közutakra áttérünk, akkor itt jól tudjátok, hogy a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél egy sáv járható, hatalmas a torlódás.
1: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten.
3: Novel.
2: Noticias.
3: Novinky.
2: News.
3: Magyarul és érthetően.
2: Hírek.
1: Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablaka Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a és a szülészet és nőgyógyászati szakmai kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járó betegellátást a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Már is folytatódik tovább a délután itt a 93.4-en, méghozzá a Daily Bab utolsó óráját kezdjük el. Rose és Bruno Mars közös az építi nyitja, de jön a 4-es street is hamarosan, illetve a klasszikusok közül egy Michael Jackson felvételt is hallhatsz hamarosan. Na meg jön Ági, aki majd a vételkörzet legfrissebb híreit osztja meg.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Ifjúsági táncház lesz május 18-án 17 és 21 óra között Dabason a Kossuth Művelődési Központban. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsós Péter, az élőzenét Anka Péter és barátai biztosítják. Ismeretterjesztő előadásra és közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket a Skalica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég pedig Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat, illetve becsület kassza beli hozzájárulásokat köszönettel fogadnak.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Mr. Worldwide with the iconic

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádiódabab.

0: reklám.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Átvették az iskolások a helyi buszjáratra szóló bérleteket Ócsán, bővül az Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag óvodája, újra csapadékosabb nap elé nézünk.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átvehették az iskolások a helyi buszjáratra szóló bérleteket Ócsán. A városban az általános iskolások az önkormányzattól kapják a bérletet a helyi járatra. A járat üzemeltetése kötelező. Havi szinten közel 550 ezer forint az önkormányzat által fizetendő összeg, amelyet egész évben ki kell fizetni. A járat a tanév alatt ki van használva, azonban a nyári szünet alatt szeretnék átgondolni a menetrendet, mondta Paul Tamás polgármester.
9: Törvény által előírt kötelezettség helyi tömegközlekedést biztosítani, ugye ennek megfelelve Ócsának van egy szerződés egy céggel, aki már hosszú évek óta ellátja ezt a tevékenységet. Ugye Ócs eléggé tagolt, ugye mint beszéltünk az előbb, van az alsópakonyi rész, van ugye a lakóparki rész, ott van még Babád is, és akkor még ott van ugye a belső terület, a város rész, és ugye ezek között, a település részek között is, magában a városban is ugye működik egy buszjárat, és ugye menetrend szerint közlekedik, és akkor ezzel ugye a főbb kisebb utcákból is el lehet jutni ugye be a tulajdonképpeni városközpontba, ahol ugye különböző szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, az emberek be tudnak menni boltba, patikába, postára, stb. Ugye önkormányzathoz, ha éppen ott van dolgok. Ugye megvan neki a körje, azt járja minden nap, még hétvégén is. Hát az üzemeltetés tavalyi adatot tudok mondani, mert az idei évre még nem köttetett meg a szerződés, de természetesen a szolgáltatás azért ettől megy. Ócsának ez havi szinten, amit a városnak kell kifizetnie pluszban, azon kívül, hogy ott nála vesznek bérletet vagy jegyet, az 550 ezer forint per hó költség volt, tehát éves szinten egy ilyen 6-6,5 millió forintról beszélhetünk, amiben ez magának a városnak kerül. És hogy ki van-e használva a busz, iskola időben igen, tehát iskola időben ki van használva. A nyári szünetben nyilván hát a gyerekek nem járnak, akkor nem, úgyhogy azt is vizsgáljuk a közeljövőben, hogy a kihasználtság miatt érdemes-e talán a nyári időszakban egy picit más menetrendet beállítani, picit mondjuk úgy, hogy szűkíteni a járat lehetőséget, de nyilvánvaló, hogy a lakossági igényeknek azért itt is meg kell felelni, tehát nyilván egyeztetni fogunk a lakossággal. Mi mindig azon dolgozunk, hogy próbáljuk őket bevontani, hiszen az ő visszajelzéseik alapján tudunk olyan döntés döntéseket hozni, amelyek aztán komfortosabbá, élhetőbbé, talán egy picit jobbá tudják tenni a várost.
6: Albert Irsán bővül az Irsai Evangélikus Egyházközség mustármagóvodája. Az intézmény egy új csoportszobával gazdagodik. A beruházás már folyamatban van, és annak érdekében, hogy az új helyiség szeptember 1-től megkaphassa a működési engedélyt, az önkormányzat módosította a változtatási tilalomról szóló rendeletét. A döntés lehetővé teszi a külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok összevonását az óvoda esetében. Módosulnak az Albert Irsai Kistérségi Szociális Segítőház térítési díjai is. A változtatást a Humán Szolgáltató Társulásban résztvevő önkormányzatok közösen kezdeményezték. A képviselőtestület emellett elfogadta az önkormányzat 2026-os közbeszerzési tervének módosítását. A terv új elemekkel bővült. A sportcsarnok mellett multifunkcionális kerékpáros pumpapálya épülhet, valamint a Somogyi Béla utcai vasútállomásnál a P+B parkolót további 43 férőhellyel bővítik. A módosításra azért volt szükség, mert mindkét beruházás várhatóan meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szegény embert még az ág is húzta a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának 27. fordulójában. Ezt a saját bőrükön érezhették tápjó szelén. Gál Ferenc együttese ugyanis újabb súlyos vereségbe szaladt bele, miután 11-1-re kikapott Dunaharasztiban. A szünetig jól tartotta magát a sereghajtó, ekkor még csak 2-1 volt a házigazda javára, az összeomlás a második játékrészben következett be. A Halásztelek némileg javított az utóbbi hetek mérlegén, méghozzá magabiztos abonyi győzelemmel. A szomszédvárak párharcra az Élovas Újhartyán sikerét hozta Inárcson, ahol Surman Ádám gólja döntötte el a pontok sorsát. Az alsóházi csapatok párharcában noha tisztességgel helytált, gólt és pontot azonban nem szerzett az őrkény. A Hernádiak Dobos Ferenc korai góljával szerezték meg a győzelmet. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
6: Pénteken fátyol felhők és erőteljes gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol helyenként zivatar. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 24 fok között tetőzik. Köszönöm a figyelmet!
8: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Davas.
10: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánságműsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-4-93-4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodabas.hu.

A bombos lágrás szólt itt a 93.4-en. Szorítsú, ugye ez volt daluk címe, a folytatásba pedig már is érkezik Jazz Glynn és a Take Me Home című lírai slágere.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 3-as kilométernél. A torlódás 3 kilométeres, és van az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat a csomópont előtt, és a lehajtóágon is arra szólnak a járművek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Leszállóágban a munkanap.
7: Haza kísérhetünk.
6: Irány a hangár!
8: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
6: A 93.4-en.
9: Kábítószer kereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
10: Nachrichten,
6: Novel,
10: Noticias,
6: Novinky,
10: News,
6: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Egy csak nem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45 a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
6: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Fedle Grand újdonságával már is indulunk itt a 93.4-en, és hogyha neked is van kedvenc dalod, előadód, akkor ne felejtsd el, hogy a következő két órában neked is áll a zászló, te is szerkesztheted tulajdonképpen a dalok listáját. Ez ott van telefonszámunk, illetve a Rádió Davas Facebook oldala is, úgyhogy hajrá!
6: A 70-es,
10: a 80-as,
6: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
10: 93.4 Rádió Dabas,
6: az otthon hangja.
10: Az idő elérkezett, most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kiválság műsor itt, a 93.4-en.
2: Hey everyone, this is Fedle Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Van

Rádió Dobas az otthon hangja, Emilio zenélt nekünk itt a 93.4-en, ez továbbra is a Hangár. És hát az elmúlt időszakban egyre népszerűbbek lettek Magyarországon is a kutyáknak kialakított külön strandfürdő, de hát vannak olyan helyek, ahol akadályokba ütköztek ezek kialakítása. Ilyen például Balatonlelle is, ahol a város vezetése szárazföldön hozott létre egy olyan komplexumot, ami messze többet nyújt egy egyszerű futtatónál, erről egyébként a Sonline számolt be. A lap cikke szerint Felházi Miklós polgármester és csapatai egy olyan ingyenes közösségi teret álmodott meg, ahol a gazdik is kényelmesen leülhetnek, miközben az ebek levezetik a felesleges energiákat. A biztonságról dupla zsilipes kapurendszer gondoskodik, így senki nem tud véletlenül kiszökni a nagy közös játék közben. Szeretem azt, hogy ha valamit tiltunk, akkor valahol máshol lehetőséget is adunk, fogalmazott a polgármester, aki az ország legnagyobb, szintén Lellén található nyári vidámparkjának nevéből kölcsönözve alkotta meg a Balatonlelei kutyavidámpark kifejezést. A cél egy olyan hely volt, ahol a tiltások helyett a felhőtlen játéké a főszerep. A választás egy körülbelül 1500 négyzetméteres árnyékos fás területre esett a vasút mellett, amit a gazdik eddig is szívesen használtak sétáltatásra. Most azonban ez a terület teljesen megújult. A Balatonlelei kutyavidámpark masszív kerítést és zsilipes beléptetőrendszert kapott, hogy a legnagyobb biztonságban futkározhassanak az ebek. A park legfőbb vonzereje a beépített kutyamedence, ami pótolja a hiányzó strandélményt a nyári hőségben. A víz mellett még az ásó homokozó, hogy ne a gazdi kertjébe repüljön a föld, aztán ott van az agility pálya, alagutakkal, illetve különféle játékelemekkel a mozgásigény kielégítésére, és természetesen ivókút is található, ahol nem csak a kutyák, hanem a gazdik is friss vízhez jutnak. A polgármester egyébként hangsúlyozta, a Balatonlelei kutyavidámpark teljesen ingyenesen látogatható mindenki számára, úgyhogy ha esetleg Balatonlellén vagytok kutyával együtt, érdemes meglátogatni ezt a helyet, és érdemes velünk maradni a továbbiakban is, hiszen két újdonság érkezik. Már is itt lesz Jude Law, aki, úgyhogy ha esetleg Balatonlellén vagytok kutyával együtt, érdemes meglátogatni ezt a helyet. És érdemes velünk maradni a továbbiakban is, hiszen két újdonság

0: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
1: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
0: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A nap végére még maradt 2 óra.
5: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
4: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
5: 29 562 562
4: 35 934 934
5: vagy www.radiodabas.hu.

Shawn Mendes és Justin Bieber varázslatos dala után már is megyünk tovább egy infóval, mert hogy ezen a hétvégén rendezték volna a Felsőpakonyon a gyereknapot, az úgynevezett Pakonyi Pöttöm parádét, az önkormányzat gyermeknapját, ám a kedvezőtlen időjárás miatt ez a program elmarad, erről tájékoztat Felsőpakony nagyközség önkormányzata, de nem kell aggódni, mert hogy a rendezvény megtartásra kerül, méghozzá juniális keretében június 27-ére tették át az időpontot, úgyhogy kis csúszással, de hamarosan megtartásra kerül a Pakonyi Pöttöm parádé.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába!

0: Diaz ment a Méreg című dala szólt itt a 93.4-en, és a folytatása már is a Hurts együttes legnagyobb slágere, a Wonderful Life a Purple Disco Machine feldolgozásában.
1: Minden nap két óránál
2: kívánni fogod.
1: Délutáni kívánságműsor csak a kedvenceiddel.

0: Megan Trainor felvétele után már is itt vagyok a friss közlekedési infókkal, és ezek szerint, mármint amiről az Útinform tájékoztat, az mondható el, hogy az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezetjavítás miatt, részben pedig egy műszakhibás teherautó miatt csak egy sáv járható. A 3-as kilométernél van mindez, és 3 kilométerre a torlódás is, ami feltornyosult egymás után, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt, illetve a lehajtóágon is arra szólnak a járművek.
1: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. Különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. A szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínére látogatott csütörtökön Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, és azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti az ügyet, aminek a megoldásán nagy erőkkel dolgoznak. A miniszter Nemény András szombathelyi polgármesterrel közösen annál az utcánál tartott sajtótájékoztatót, ahol a legsúlyosabb volt a szennyezés, és ahol több családi ház is felépült. Gajdos László a szombathelyi látogatáson azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. Azt mondta, 3 megyét biztosan érint a probléma, például Kőszegen és Sopronban is borítottak be felületeket aszbeszttel. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Legyen szerencsénk, erről fog nekünk énekelni Louis rögtön az óra elején, és hát abban biztos, hogy szerencsések leszünk, hogy ma sem fog eltelni úgy a nap, hogy ne kapnátok egy remek receptet tőlünk az óra második felében.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
5: Az idő elérkezett.
2: Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

Rádió Dabas az otthon hangja, 2 perccel múlt 4:05. A folytatásban pedig már is megnézzük, hogy hogyan alakul a hét utolsó munkánapjának időjárása, és hogyan is fordulunk rá a hétvégére, mert hogy ahogy az lenni szokott, a nyári időszakban hétvégére romlik majd el az időjárásunk, és hát ez így lesz majd most is, na de nézzük szép sorban, hogy mi is fog történni. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, sok helyen várható eső, zápor, zivatar, ez viszont fontos. A déli, délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulnak. 4-12 lesz a reggeli csúcs, napközben 17 és 25 fok között alakul a maximum. Szombaton pedig egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongos lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, főként a középső és keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé feltámad, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénk, zivatarok idején erős, viharos, kora reggel 8-13, napközben pedig 13 és 24 fok között csúcs várható, aztán vasárnap is számítanunk kell csapadékra, és hasonlóan hűvös 13-23 fok közötti csúcsokra lehet számítani, illetve a Zaporozsec felvételére. Mostan a legjobb rész már is itt a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A nap végére még maradt 2 óra.
9: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceit kísérnek haza.
8: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
9: 29 562 562
8: 35 934 934
9: vagy www.radiodabas.hu.

Rádió Dobas az otthon hangja, Jonas Blue és Rehab közös a Sad Boys szólt itt a 93.4-en, és hamarosan egy hazai felvétel következik, méghozzá Tidani és Szakács Gergő az Életem című dala, és hogyha már hazai felvétel, a Sziget Fesztivált idén hosszas húzavona után augusztus 11 és 15 között rendezik meg, és egy korábbi sajtótájékoztatón a fesztivál szervezői már elmondták, hogy nulladik napon a Morcsebe, illetve Faithless is fellép, majd egy nagyobb táncdalfesztiválokat idéző afterparty követi a koncerteket a Revolut színpadon, többek között Korda Györgyékkel. Ezen kívül a régi Szigetet idéző mínusz egyedik napot is belengedte augusztus 9-ére a szervező csapat, amelyről most elárulták, hogy Bródy János életművét dolgozza fel. A mínusz egyedik napon többek között Azaria, Betonhofi, a Carson Coma, Jude Law, Halász Judit és a Superárt gyerekkórus előadásában hallhatja a közönség Bródy műveit. A majdnem 40 előadót felsorakoztató koncertről később egy egyórás adás is készül az RTL-re. A koncert és a NAV zenei rendezője Závodi Gábor lesz, aki a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy még nem lehet tudni, melyik előadó, melyik Bródy számot adja majd elő. Olyan dalok fognak elhangozni, amik eddig még sose, mivel minden előadó saját stílusában adhatja majd elő a dalokat. Gerendai egyébként hozzátette, hogy ez a lista még nem végleges, és a jelenleg 6 órásra tervezett koncert lehetséges, hogy még ennél is hosszabb lesz. Lesznek meglepetés dalok is, amikről sokan nem is tudják, hogy Bródy írta. A koncerten egyébként maga Bródy is színpadra lép, az utolsó 45 percben fog közreműködni, többek között Szörényi Leventével, Kondzs Zsuzsával, Halász Judittal, illetve Tolcsvai Lászlóval.

0: Rádió Dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: És a mai receptem, amivel készülök nektek, az a krumplis kenyér lángos receptje. Mondom már is, hogy mi az, ami szükséges a tésztához. 25 dek a burgonya, 50 dek a liszt, egy mokkáskanál só, 2,5 deci tej, egy csipet cukor, 3 dek a élesztő és 2 evőkanál olaj. A feltéthez pedig használunk 30 dek a tejfölt, 3 gereszt fokhagymát, 2 fej lilahagymát, 20 dek a békönt és 10 dek a reszelt sajtot, na meg sót és borsot ízlés szerint. A krumplis kenyérlángoshoz a burgonyát meghámozzuk, kockákra vágjuk, puhára főzzük és hagyjuk kihűlni, ezután villával vagy krumpli nyomóval összetörjük. A tört krumplihoz szórjuk a lisztet, elkeverjük benne a sót, és kis mélyedést készítünk a közepébe, beleöntjük a kézmeleg tejet, beleszórjuk a cukrot és belemorzsoljuk a friss élesztőt, és hagyjuk 1-2 perc alatt kissé felfutni. Ezután adjuk hozzá az olajat, majd kézzel vagy géppel jól gyúrható, de nem túl kemény tésztát dolgoztunk. Lefedjük és meleg helyen duplájára kelesztjük. A feltéthez a tejfölt kikeverjük, az úzott fokhagymával és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a lilahagymát megtisztítjuk, félfőre vágjuk. A békönt pedig csíkokra, vagy pedig kockára. Egy nagy tepsibe ezután sütőpapírt helyezünk, kikenünk olajjal és kézzel belenyomkodjuk a megkelt tésztát. Megkenjük a fokhagymás tejföllel, megszorjuk a lilahagymával, a békönszalonnával, a reszelt sajtot és az aprított petrezselyem szárral. A kenyérlángost 160 fokra előmelegített sütőbe alsó-felső módban 40-45 perc alatt készesítjük. A puha kenyérlángos receptjét a tálalással zárjuk, a langalót hagyjuk langyosra hűlni, majd kockákra vágjuk és frissen aprított petrezselyemmel még akár díszíthetjük is. Jó étvágyat!
1: Éterízesítő, fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az óra végéhez értünk, már is kitekintünk az utakra, mondom, hogy aktuálisan mi a helyzet vételkörzetünkben. A 405-ös főúton Újhatjánál az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Aztán menjünk tovább az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszüketre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth lakótelep város részén pedig kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a fél útpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán az M5-ös autópályáról is hozok egy információt. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget, gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében,
5: együtt a legjobbakkal,
4: Rádió Davas,
5: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: És a Kulturkálóban, ahogy megszokhattátok, hogyha csütörtök, akkor már is a mozi premierekre térünk rá. Most is két filmet hozok ebben a megszólalásban. Az egyik az a Kihitte volna második része, méghozzá az esküvő alcímet viseli. Alice és François továbbra is az esküvőjükre készülnek. A szüleiknek ajándékozott DNS tesztek sokkoló eredményeit már éppen sikerülne feldolgozni a két családnak, amikor kiderül, hogy a vizsgálatok során technikai hibákat vétettek. A két örömapára, Frederikre és Gerardra újabb döbbenetes fordulatok várnak, származásokat illetően, melyek ismét felborítják a családi békét. Frederik életében ráadásul egy távoli rokon is felbukkan, kinek létezéséről eddig még csak nem is tudott. Na, hogy ebből milyen bonyodalmak lesznek, kiderül a Kihitte volna második részébe. És hát évforduló is van a mozikban, hiszen 40 éve mutatták be a Top Gun című amerikai romantikus filmet. Michael Hadnagy becenevén Maverick remek vadászpilóta, de ez neki nem elég, ő a legjobbak között is a legjobb akar lenni. Sikerül is bekerülni az Egyesült Államok haditengerészetének elitképzőjébe, a híres Top Gunba, és ettől az élete gyökeresen megváltozik. Ha sikerül lehiggadnia és kerülnie a lélegzetelállító légimutatványok közepette a felesleges hősködést, valóra válthatja minden álmát. Azt is, ami a dermesztően szép Charlotte-tal kapcsolatos, aki matekra oktatja a pilótákat, de civilként beavatja Maverick-et a tananyagon túlmenő titokba is. 1986-ban készítette Tony Scott ezt a filmet, Tom Cruise, Kelly McGillis és Tim Robbins látható benne, és ismét a mozikban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló már is folytatódik tovább újabb két filmes ajánlattal. Egy francia vígjátékot ajánlok a figyelmetekbe, az Apám és Victor Hugo. Az idősödő francia színész Robert egyszerűen rajong Victor Hugo műveiért, minden estéjét egy párizsi színház kulisszái között tölti, ahol előadja a kedvenc szerzője írásait. A színpadon kívül azonban szomorú és magányos, egy véletlen találkozás sorsfordítónak bizonyul a számára, és vajon újra megláthatja és megtalálhatja-e a boldogságot a világot jelentő deszkákon kívül is. Az Apám és Victor Hugo óda a francia irodalomhoz, Victor Hugo halhatatlan művei mellett többek között a Baudelaire és Proust versei, valamint szövegei előtt is tiszteleg, és a cirkóban látható, tehát már ettől a héttől. És egy másik film, méghozzá egy családi vígjátékot is hozok, méghozzá egy német animációs filmről van szó. Bori, a mozifilm már meg is érkezett ezen a héten, és még szülei távol vannak, Bori izgalmas kalandokat él át otthon, természetesen Mau cicával, barátaival, Willy nagypapával, egy mogorva szomszéddal és Klausszal, egy sérült daru madárral, akinek sürgős segítségre van szüksége. Vajon Borinak és barátainak sikerül időben meggyógyítani Klaus Darut, hogy délre repülhessen a vándormadarakkal? Na hát ez is kiderül a héten a mozikban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Átvették az iskolások a helyi buszjáratra szóló bérleteket Ócsán, bővül az Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag óvodája, újra csapadékosabb nap elé nézünk.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átvehették az iskolások a helyi buszjáratra szóló bérleteket Ócsán. A városban az általános iskolások az önkormányzattól kapják a bérletet a helyi járatra. A járat üzemeltetése kötelező. Havi szinten közel 550 ezer forint az önkormányzat által fizetendő összeg, amelyet egész évben ki kell fizetni. A járat a tanév alatt ki van használva, azonban a nyári szünet alatt szeretnék átgondolni a menetrendet, mondta Paul Tamás polgármester.
7: Törvény által előírt kötelezettség helyi tömegközlekedést biztosítani, ugye ennek megfelelve Ócsának van egy szerződés egy céggel, aki már hosszú évek óta ellátja ezt a tevékenységet. Ugye Ócs eléggé tagolt, ugye mint beszéltünk az előbb, van az alsópakonyi rész, van ugye a lakóparki rész, ott van még Babád is, és akkor még ott van ugye a belső terület, a város rész, és ugye

0: Ezek között a település részek között is, magában a városban is ugye működik egy buszjárat, és ugye menetrend szerint közlekedik, és akkor ezzel ugye a főbb kisebb utcákból is el lehet jutni ugye be a tulajdonképpeni városközpontba, ahol ugye különböző szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, ezen be tudnak menni boltba, patikába, postára, stb. Ugye önkormányzathoz, ha éppen ott van dolgok. Ugye megvan neki a körje, azt járja minden nap, még hétvégén is. Hát az üzemeltetés, tavalyi adatot tudok mondani, mert az idei évre még nem kötetett meg a szerződés, de természetesen a szolgáltatás azért ettől megy. Ócsának ez havi szinten, amit a városnak kell kifizetnie pluszban, azon kívül, hogy ott nála vesznek bérletet vagy jegyet, az 550 ezer forint per hó költség volt, tehát éves szinten egy ilyen 6-6,5 millió forintról beszélhetünk, amiben ez magának a városnak kerül. És hogy ki van-e használva a busz? Iskola időben igen, tehát iskola időben ki van használva. A nyári szünetben nyilván hát a gyerekek nem járnak, akkor nem, úgyhogy azt is vizsgáljuk a közeljövőben, hogy a kihasználtság miatt érdemes-e talán a nyári időszakban egy picit más menetrendet beállítani, picit mondjuk úgy, hogy szűkíteni a járat lehetőséget, de nyilvánvaló, hogy a lakossági igényeknek azért itt is meg kell felelni, tehát nyilván egyeztetni fogunk a lakossággal. Mindig azon dolgozunk, hogy próbáljuk őket bevontani, hiszen az ő visszajelzéseik alapján tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek aztán komfortosabban, élhetőbben, talán egy picit jobbá tudják tenni a várost.
1: Albert Irsán bővül az irsai evangélikus egyházközség Mustármag óvodája. Az intézmény egy új csoportszobával gazdagodik. A beruházás már folyamatban van, és annak érdekében, hogy az új helyiség szeptember 1-től megkaphassa a működési engedélyt, az önkormányzat módosította a változtatási tilalomról szóló rendeletét. A döntés lehetővé teszi a külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok összevonását az óvoda esetében. Módosulnak az Albert Irsai kistérségi szociális segítőház térítési díjai is. A változtatást a Humán Szolgáltató Társulásban résztvevő önkormányzatok közösen kezdeményezték. A képviselőtestület emellett elfogadta az önkormányzat 2026-os közbeszerzési tervének módosítását. A terv új elemekkel bővült. A sportcsarnok mellett multifunkcionális kerékpáros pumpapálya épülhet, valamint a Somogyi Béla utcai vasútállomásnál a P+B parkolót további 43 férőhellyel bővítik. A módosításra azért volt szükség, mert mindkét beruházás várhatóan meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szegény embert még az Ági is húzta a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának 27. fordulójában. Ezt a saját bőrükön érezhették Tápió szelén. Gál Ferenc együttese ugyanis újabb súlyos vereségbe szaladt bele, miután 11-1-re kikapott Dunaharasztiban. A szünetig jól tartotta magát a sereghajtó, ekkor még csak 2-1 volt a házigazda javára, az összeomlás a második játékrészben következett be. A Halásztelek némileg javította az utóbbi hetek mérlegén, méghozzá magabiztos abonyi győzelemmel. A szomszédvárak párharcra az Élovas Újhartyán sikerét hozta Inárcson, ahol Surman Ádám gólja döntötte el a pontok sorsát. Az alsóházi csapatok párharcában noha tisztességgel helytált, gólt és pontot azonban nem szerzett az őrkény. A Hernádiak Dobos Ferenc korai góljával szerezték meg a győzelmet. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: Pénteken fátyolfelhők és erőteljes gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol helyenként zivatar. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 24 fok között tetőzik. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Davas.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kultúrkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Most rengeteg a beiratkozó gyerekünk, és ugye általában alsó tagozatosok, akik aktívabban járnak hozzánk, és nekik olyan könyvet kell keresni még, ami számukra könnyen fogyasztható és olvasható. Úgyhogy az egyik történet a kislányoknak szól, a Bori sorozatból, ugye ezek vékony kis füzetecskék, rengeteg van belőle nálunk, és most a húsvéti nyulasat hoztam a hallgatóknak. Bori tulajdonképpen már nem is hisz a húsvéti nyúlban, mégis furcsa, hogy éppen húsvét előtt ugrál át egy nyuszi a kertjükön, de Bori hamar megfeledkezik róla, mert nagyon elfoglalja a tojásfestés. Végül pedig eljön a húsvét, és Borinak meg kell menteni a húsvéti nyuszit. Úgyhogy ez az egyik kötet, amit szeretnék a gyerekeknek ajánlani. A másik pedig természetesen a Nyúl Péter sorozatból való, és a Nyúl Pétert nagyon szeretik. Talán ezt a fiúknak ajánljuk. A húsvéti nyuszi bujócska címmel jelent meg egy újabb kis kötet, amelyben Péter hugocskái sajnos túl jól elbújtak, és Péter sehol sem leli őket. Helyettük húsvéti tojásokat talál, de nem tudja, hogy honnan származnak. És az a feladat a könyvecskében, hogy meg kell találni a testvéreket, vannak benne ilyen fülecskék, azokat lehet hajtogatni, és lehet, hogy aki olvassa, az gyorsabban megtalálja majd a nyuszikat, mint ahogy jó Péter tenni. Úgyhogy ezt már kisebbeknek is ajánljuk, már akár egészen egy év fölöttieknek is.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkáló végén is kettő filmet hozok a ma esti tévés kínálatból. Az egyik este 8-kor látható, méghozzá a Filmkafén. Csillag születik, amerikai film 2018-ból. A tapasztalt zenész Jackson Maine felfedezi a fiatal énekesnőt Ellie-t, akibe beleszeret, és bár Ellie karrierje szárnyalni kezd, kapcsolatuk megromlik, mivel Jack folyamatos harcot vív saját belső démonaival. Hogy hogyan alakul kettőjük kapcsolata a Filmkafén este 8-kor, a Csillag születik című filmben megnézheted Bradley Cooper és Lady Gaga főszereplésével, és olyan egy magyar film is, a Magyar Mozi TV 9 órakor vetíti a Turné című 1993-as filmet. A színház évad végén a rekkenő nyári hőségben 40 napos turnéra indul 5 népszerű színész és 2 kísérőjük, a zongorista, illetve a szervező. Mindannyian sok pénzt remélnek a vállalkozástól, a terv szerint 40 nap alatt körbe száguldják az országot, 90 előadást tartanak, 80 helyen, olykor naponta 4 fellépéssel. Összeáll a társulat, az utolsó pillanatban csatlakozik hozzájuk a Húzóné főiskoláról kirúgott tanítványa is. 3 kocsival indulnak útnak, hogy mi történik velük, kiderül a Turné című filmből. Este 9-kor a Magyar Mozi TV-n Eperjes Károly, Benedek Miklós, Cseh Tamás, Törőcsik Mari, Bordán Irén, Bezerédi Zoltán, Ternyák Zoltán, illetve Börcsök Enikő főszereplésével. Itt nálunk pedig a folytatásban sztereóválogatással megyünk tovább, majd ezt követően a Családi Piknik válogatás adását hallhatjátok 7 órától, este 9 órától 2 óra a rockzené, majd holnap reggel 5-től szintén a Családi Piknik adása hallható, és 6 órától pedig már a TikTokban várunk benneteket. Én köszönöm a mai figyelmet, további szép estét!

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis. Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek!
0: Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja a 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatának körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány tör neki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szívbe, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behatolás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt-szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
6: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Így van, ez már a Sztereó, itt a 93.4-en köszöntjük azokat, akik az éteren keresztül hallgatnak bennünket, illetve azokat is, akik Facebookon élőben követnek, valamint a délután ismétlés hallgatóit. Stúdiónk mai vendége Szurócki Csaba, Hinárcs polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Szia, jó
2: reggelt! Szia, Krisztián, üdvözlöm hallgatókat!
1: Kezdjük a beszélgetésünket azzal, amivel az elmúlt időszakban minden település vezetőt kérdeztünk. Túl vagyunk az országgyűlési választásokon. Ugye egy új helyzet alakult ki, 16 év után egy új párt, egy új képviselő kezdte meg a munkáját néhány nappal ezelőtt. Ugye a Tisza pártról van szó, illetve az ő képviseletében itt a választókerületben Hende Mátéról. Kezdjük azzal, hogy egyrészt hogyan fogadtad a választási részvételt, ugye Ináccson is magas volt a részvétel. Nyilván ez, ahogy eddig mondták polgármesterek, azért egy jóval nagyobb felhatalmazást és jóval nagyobb támogatottságot ad az éppen aktuális pártnak. Te hogy látod ezt, illetve az együttműködésről mit gondolsz Mátéval? Volt-e már előzetes egyeztetés, illetve mit vársz tőle majd a következő időszakban?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Nyilvánvalóan már meg is fogalmaztad azt, illetve az előző település vezetők, akik itt a mikrofon mögött ültek, hogy mekkora részvételek voltak. Picit most puskázok, hogy pontos legyek. Ugye nálunk 4 szavazó körzet volt, és 3856 választópolgár ment el szavazni, és ez egy 81,98%-os arányt jelent. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas arányban mentek el mindenhol. Ha jól emlékszem, akkor Újhartyán volt körzetünkben a legmagasabb részvételi arányban. Viszont hát Ináccson is nagyon-nagyon sokan mentek el, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy látszik az, hogy milyen irányban szerették volna a politikát terelni. Ez egészen országosan teljes mértékben meglátszódik. Egyébként, ha jól emlékszem a számokra, akkor pontosan 12%-kal volt magasabb ez a választási arány, mint korábban 2022-ben. És hát elsöprő sikere volt a Tisza pártnak. Azon szerencsések közé mondhatom magam, hogy én függetlenként indultam, és függetlenként is szerettem volna megőrizni azt a pozíciót, amiben én vagyok, hiszen már többször elmondtam, hogy egy településvezetőnek szerintem az a dolga, hogy a közösségével és a településsel foglalkozzon. Nyilván a politikával is valamilyen szinten, mert hát ez meghatározza azt, hogy milyen jól tudnak együttműködni az éppen aktuális vezetéssel, de elsősorban én azt mondom, hogy egy függetlenként én mindenképpen a közösség érdekét szeretném képviselni továbbiakban is. És akkor a második kérdésed arra vonatkozott, hogy Hende Máté, hát most azon furcsa helyzetben vagyunk, hogy Mátéval itt ezen falak között dolgoztam a rádióban, és hát őt korábban is ismertem, én egy nagyon strand fiatal embernek tartom, és elég jónak ahhoz, hogy ebben a helyzetben meg tudja állni, illetve tudja majd állni a sarat. Nyilvánvalóan ez új helyzet. Nekem is, amikor elindultam a polgármesteri székben, akkor minden egyes dolog új volt. Mindenhol szerettem volna ott lenni, mindenhol szerettem volna képviseltetni magam. És hát ez egy nagy feladat, egy nehéz feladat. Egyébként Mátinak szerintem, illetve az országgyűlési képviselőkről, ha beszélek, még nehezebb feladat, hiszen nem egy községet, hanem sok-sok községet kell figyelembe venni. De én Mátét egy nagyon kedves és jó embernek tartom, és abszolút lojálisnak.
1: Feladatok közül, nem tudom, volt már egyeztetés, hogy korábban beszélgettünk már mi is például pont a szennyvíz hálózata kapcsolatban, hogy ugye itt azért van egy évek óta elhúzódó ügy, ráadásul ez egy olyan ügy, hogy a választási törvénynek köszönhetően, hogyha jól rémlik, ez 3 választókerület ti települést érint. Tehát itt nem csak Mátéval kell együttműködni, hanem akkor akár az többi másik két országgyűlési képviselővel is, hogy itt valami megoldás szülessen. Van-e még esetleg más hasonló projekt, amiben majd kell a segítség, illetve majd a következő kérdés, akkor még folytatom.
2: Máté rögtön a választások előtt keresett meg engem, leültünk egy asztalhoz, és kérdezgetett arról, hogy mik azok a fejlesztések, amikben tud majd segíteni. Nyilvánvalóan ezeket megbeszéltük most, hogy már tud majd intézkedni, és ebben majd ez egy következő körben valósul meg. Egyébként, ha már említetted ugye a szennyvízzel kapcsolatos problémákat, az továbbra is fennáll. Többször beszéltem már róla, hogy 2019 óta nincs működési engedélye a szennyvíz telepünknek, ez Ócsát, Felső-Pakonyt és Ináccsot érinti, hiszen ez a konzorcium, ez egy 3-as konzorcium, és az az érdekes helyzet, amit említettél is, hogy mind 3 település külön körzetbe tartozik, ezért külön országgyűlési képviselőkkel kellett beszélgetnünk, ami meg is történt. Szerencsétlenségünkre éppen Máté akkor nem ért rá, nem tudott eljönni, de attól függetlenül a másik két országgyűlési képviselővel felvette a kapcsolatot, illetve velem is nyilvánvalóan, és akkor beszélgettünk erről. Ez egy olyan megbeszélés volt, ami kicsit ilyen tájékoztató jellegű, segítségkérő, de én azt gondolom, hogy ebben lesz tovább lépés, és abszolút nyitottak voltak arra, hogy ebben megoldás kell, mert három községben most, ha számokba bonyolodom, akkor durván 20 ezer körüli főt érint, amiben azonnali megoldás kell. Tehát itt most már nem lehet várni, mert a Szejmisztelep olyan helyzetben van, olyan katasztrofális állapotban, ami nem várathat magára.
1: Kormányzati szinten milyen változásra számítasz, vagy átalakulásra számítasz? Ugye itt nagyon sokat említették az önkormányzatiságot, hogy ezen muszáj változtatni, mert a jelenlegi rendszer szerint ez már nem életképes, ahogy jelenleg az elmúlt években működött. Nyilván itt a szoba kerültek az elvonások, ugye ez is már terítéken volt, talán pont tegnap az első kormányzati megbeszélés után már az első sajtótájékoztatón is előkerült, hogy azért az önkormányzatisággal, ezekkel az elvonásokkal is foglalkozni kell, tehát ezt fogja vizsgálni az újjáalakult kormányzat, illetve hát azért itt szóba kerültek olyan dolgok is, hogy akár egyes intézmények, akár például iskolák visszakerülhetnek önkormányzati fenntartásban, amennyiben tudják működtetni, fent tudják tartani. Ezek mennyire fontos kérdések a közeljövőben, akár Inárcs tekintetében?
2: Minden község, illetve minden város életében nagyon fontos. Ugye az a szerencse, én azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet az új kormány arra, hogy az önkormányzatokat kiemelten kezelje, tehát egyfajta segítségnyújtást adnak ahhoz, hogy még jobban tudjunk működni, tehát én remélem, hogy mindenképpen a jövőben sokkal erősebbek tudunk lenni ezen a fronton, és ezt a segítséget meg is fogjuk kapni. Legalábbis erre mutat azok a gondolatok, illetve azok a beszédek, amit Magyar Péter is elmondott, hogy meg szeretné erősíteni az önkormányzatoknak a jelenlétét és a biztonságát. Hát az a kérdés, hogy mi az, amit ebből visszakapunk, az még nagyon jövőben mutat, tehát nyilvánvalóan itt találgatni lehet, de majd ez a jövő határozza meg. Alapvetően, amit említetted, hogyha például az iskolákat visszakapjuk, az hát önkormányzati szinten nem biztos, hogy most így nem látom reálisnak, mert az egy akkora költségvetési tehert jelentene hirtelen átdolgozni ezeket, amit szépen lassan kellene bevezetni, de viszont egy jó irány, mert a többi intézményhez hasonlóan, tehát gondolok itt az óvodára, bölcsődére, és megkapjuk mellé az iskolát, azért jó, hogyha a helyi közösség, a helyi polgármesterek tudják a legjobban azokat a problémákat, amik itt vannak, nem pedig egy központi szerepet játszó irányító, mert úgy nehéz érvényesülni. Nyilvánvalóan, hogyha van egy a probléma, tehát a tanároknál vagy a pedagógusoknál rögtön jelzik nekünk, gondolok itt mondom most az óvodára és a bölcsődére, és arra mi rögtön tudunk reagálni, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz.
1: Az jutott még egy eszembe ezzel kapcsolatban, ami ide kapcsolódhat, hogy például egy olyan méretű település, mint például Inácsnak a támogatottság, a pályázati feltételeknek mennyire kell majd esetleg ezzel foglalkozni például a most megalakuló kormányzatnak, hiszen, ha jól emlékszem, nagyjából pont egy éve beszélgettünk arról, hogy ugye Inács is elérte azt a 5000 főt, amivel ugye a Magyar Falu programból kikerült, ugye nyilván a függő pályázatok, illetve az évvégéig tartó pályázatokat még be tudtátok fejezni, de hát azért eltelt nagyjából pont egy év, azért látjátok, hogy milyen lehetőségeitek voltak, vagy mi az, ami nem volt lehetőség. Mennyire érzed, hogy ezzel is foglalkozni kell, hogy itt ebben a függőben lévő településeknek valamilyen segítség kell, vagy valamilyen pályázati lehetőség?
2: Nagyon, mert például esetünkben ugye a Magyar Falu programból már múltkor is beszélgettünk, hogy mi kiestünk, tehát egy teljesen más pályázati lehetőségeket kell majd észrevennünk és foglalkozunk
1: vele. De hogy mennyire van? Nem
2: egy
1: nagyon.
2: Hát igen, képzeld el, hogy egy pályázatíró céggel fel is vettük a kapcsolatot, illetve pályázattal foglalkozó céggel, és az ő segítségüket kértük, hogy mégis mik a lehetőségeink, úgyhogy tőlük még várjuk azokat a forrásokat, illetve azokat a lehetőségeket, amikben majd esetleg indulhatunk. Nyilván itt is még megy a puhatolozás, tehát igazából nem tudni, hogy mi az, ami várható majd pályázat útján, de én azt gondolom, hogy jó irányba halad, tehát még egyszer megismételve azt, hogy ha a kormányzat kiemelten kezeli az önkormányzatokat, mint bástya, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezeket segítse valamilyen úton, módon, és tényleg, hogyha megnyílnak az Európai Uniós források, akkor azért sok mindenre lehet megoldás.
1: és hogy mikre vannak megoldások, vagy mikre nincsenek megoldások, ezt fogjuk most átnézni, hiszen ugye lassan már eltelik az első fél év.
2: Igen.
1: Tervek voltak, ezekről évelején beszélgettünk, hogyan állnak ezek a tervek, mi az, ami már esetleg megvalósult, mi az, ami még várat magára az idejében?
2: Hát az a helyzet, hogy átadtuk a Tolnai járdát, ami egy nagyon fontos hiánypótló intézkedés volt, illetve beruházás, mert ott a gyermekek a Tolnai utcai iskolában nem tudtak elmenni, csak az úttesten, és ott sikerült ezt megvalósítani. Ez még egyébként a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. Valamint óvodai játszótér fejlesztés is végrehajtottunk az óvodáinkban. Ezt is még sikerült realizálni, ami még ebben az évben meg is valósult, tehát néhány hete voltam pont kint az óvodában, cukik voltak a gyerekek egyébként, amikor ezekben játszottak, illetve hát végre a napokban, egészen pontosan tegnap előtt volt, ezt is még sikerült realizálni, ami még ebben az évben meg is valósult, tehát néhány hete voltam pont kint az óvodában, cukik voltak a gyerekek egyébként, amikor

0: létem alatt létrejött, és hát nyilván kimentem megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák, és volt ott egy lakó, aki éppen a videózás közben próbált meg hozzám kijönni, és mondtam, hogy pillanat, csak itt éppen videózunk, és rögtön utána megyek, de ő csak meg szeretné szorítani a kezem, és azt mondta nekem, hogy ő 25 éve vár erre. Hát nyilván nem 25 éve kezdődött ez a projekt, de tényleg ez egy olyan megvalósuló terv volt, ami már nagyon-nagyon régóta váratott magára. Egyébként következik majd, ami még rövidesen megkezdődik, ugyanez a cég fogja megcsinálni a korrekciós munkákat, a Fekiács József utca, Bajcsi Zsilinszky utca kereszteződésben, ez a régi iskolának a bevezető szakasza, a Marika Virágbolttól, illetve a CBA kereszteződésében, az Arany János, Fekiács József utca, József utca sarok, valamint a Május 1 utcában kell majd egy nagyobb korrekciót csinálnunk, ez rövidesen megkezdődik. Egyébként megtörtént a nagyobb településfásítás is, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és sokat számított. Nagyon sokszor egyeztettünk kertészekkel, illetve olyan zöldítéssel foglalkozó emberekkel, akik az M5-ös bevezető szakaszában tudnának nekünk segíteni. Ez sajnos még nem jött létre, mert ott olyan hálózati rész van, ahol az egyik oldalon megy a gáz és a víz, a másik oldalon pedig egy nagy feszültségű hálózat megy, és ott olyan növényeket kell majd telepítenünk, amik ezt nem befolyásolják, tehát egyik oldalon sem jelent problémát az, hogyha oda ültetjük, és megpróbáljuk majd mindenképpen, ezen még rajta vagyok, de ami nagy siker az az, hogy mindenképpen szeretném a fásítási programot továbbvinni, és hát a temető parkolót ott 26 darab fát tudtunk elültetni, és megmaradt még jó néhány, 30 darabot nyertünk egyébként pályázaton, és azt meg a Tolnai járda mellé sikerült létrehozni. De egyébként rövidesen megkezdődik három utca közművesítése, az Epres utca, a Vince Dezsőit már aláírtuk a lakókkal a szerződést, illetve a Szudor Gergely utca is hamarosan elkészül, mármint ennek a telepítése, illetve a közműtelepítése, elkészültek a tervek az Iris utca, a Liget köz közvilágításának a kiépítésére, illetve ennek engedélyezési folyamatára. Nagyon nagy hészmódosítás előtt állunk, és ebben a hészmódosításban mindenre tekintettel szeretnénk egy átfogó felülvizsgálatot létrehozni, illetve a Hásva utcában, valamint a Fenyves utcában már régóta kérték a lakók, hogy szilárd burkolatot hozzunk létre. Azt nem tudom ígérni, hogy ez megvalósul, de az biztos, hogy a terveket idén elkészítjük, és akkor ott is lehet majd várni, hogy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
1: Hogyha már beszámolóba kezdtünk bele, akkor folytassuk ezeknek a sorát, hiszen ebben az időszakban van a rendőrséget, a tűzoltóság részéről is ugye a beszámolás. Inács tekintetében milyen statisztikát tudsz mondani, miért kaptál?
0: A statisztikát még nem kaptunk alapvetően, az van, ezzel kapcsolatban az történt, hogy a jövő hónapban, júniusban lesz majd egy testületi ülés, és akkor szeretnénk meghívni a rendőrkapitányt, illetve egy beszámolót meghallgatni, tehát ez mindenképpen júniusra realizálódik, és nagyon remélem, hogy a statisztika nem olyan lesz, mint tavaly, hogy mindig mi vagyunk itt a környékben a kiemelkedő bűnügyi statisztikának az élén, de hát ez annak a következménye, hogy az M5-ös autópályán, ami történik, az mindig Inácshoz van sorolva, tehát akár baleset, akár bármilyen bűncselekmény történik. Egyébként nagyon jó a statisztikánk, úgy gondolom már ilyen szempontból, hogy a közbiztonságunk az remek. Átalakulóban van a polgárőrség, a régi polgárőr vezetője az lemondott egészségügyi okokra hivatkozva, és most talán júniustól már el tud indulni az új polgárőrség. Egy fiatalosabb szemlélettel segítjük őket mindenképpen, és akkor ehhez kapcsolódóan szeretnénk majd, hogyha a polgárőrség létrejön, azonnal egy közterületfelügyelőt is létrehozni, illetve hát ennek a létrehozása, jogi létrehozása már megtörtént, tehát csak fel kell venni valakit és biztosítani az anyagi vonzatát. Ezen dolgozunk most gőzerővel, heti szinten ott van nálam a polgárőrség jelenlegi vezetője, és remélem, hogy a későbbiek folyamán mindenképpen még nagyobb biztonságot tudhatunk magunk mögött, mármint a lakók szintjén.
1: Mi pedig egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap

0: 8-tól este fél hatig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk tovább a sztereót, itt a 93.4-en vendégünk Szurucki Csaba, Inárcs polgármestere, és beruházásokról már érintőlegesen beszélgettünk. Ugye a 2026-os tervek kapcsán most ezek közül egy-kettőt még kiemelünk, ilyen például a Dózsa-György utcában a Szilárd út burkolat kiépítésének a munkálata. Ugye ez érdekes, hiszen ugye a versenyképes járások program keretében kellett befizetést megtenni az előző évben, és ugye ebből került vissza támogatási formájaként az önkormányzat saját pénze még az év végén.
2: Tehát azért milyen furcsa, hogy támogatásként kapod meg azt, amit egyszer már befizettél.
1: Így van. És ugye ebből készül el tulajdonképpen ez a beruházás. Ugye itt ezek örültőleg kellett tudni, hogy azért ezek célzottan kerültek vissza az önkormányzatokhoz, tehát meg voltak szabva, hogy nagyjából mire lehetett felhasználni. És ugye így készül el a Dózsa-György utca Szilárd útburkolata. Hogyha ezt a sort nézzük, mármint az útfelújítást, akkor ez tud-e folytatódni, és hogyha igen, akkor hiszen most már az idő is talán engedi, hogy ezek megtörténjenek, akkor melyik utcákkal folytatódnak, illetve mi fognak történni?
2: Hát elképesztő mennyiségű utcánk van nyilvánvalóan, ami még nincs leaszfaltozva, különösen a kisebbek a közök, tehát a Dózsa-György út egy nagy lépték volt, illetve most már múlt időben beszélek, pedig még nincsenek befejeződve teljes mértékben a munkák. Ahogy mondtam, korrekciós munkálatokat is el fogunk végezni, de a képviselőtestülettel felállítunk majd egy prioritást. Sok régi és új utca is ebben benne van. Nyilvánvalóan Ináccson is rengeteg a beköltöző, és itt új a sportcsarnok körül például rengeteg új olyan lakóház van, ami még földúttal rendelkezik. Most felsorolnék egy pár utcát, de tényleg a teljesség igénye nélkül a Perényi köz, a Baris köz, a Hegedűs utca, a Barackos utca, az Íris utca, a Liget köz, Hársfa köz, Rét utca, Hóvirág utca, és a Bucka és az Aranytelep is tulajdonképpen még a belterülethez tartozik, hát ott is vannak még munkálatok, amiket szeretnénk létrehozni, és akkor, ahogy említetted korábban, a pályázatok, amiket beadtunk, azokat nagyon-nagyon reméljük, hogy előbb vagy utóbb kapunk róla valamilyen információt, hiszen tavaly áprilisban adtuk be a külterületi utas pályázatunkat a Kakuccsal közös Csíkosi útra, valamint a Levenduláshoz vezető útra, és itt még nap mint nap figyeljük a pályázatot, de nincs még róla döntés.
1: Nyilván itt még váratni fog magára, viszont ha már belterület uttak, akkor adódik a kérdés, hogy az hogyan fog megvalósulni önkormányzati beruházásként, vagy azért ott is jó lenne, hogyha valamilyen akár uniós pályázat majd előkerül.
2: Arra várunk az uniós pályázatokra nyilvánvalóan, de ennek ellenére mindenképpen szeretnénk olyan utakat is, amik rövidebbek, például a közökre. Én azt gondolom, hogy a költségvetés némileg, ha nem is sok közre, de egy közre megpróbáljuk ezt kiszorítani a költségvetésből, és ezt önkormányzati részben megvalósítani.
1: Itt az elmúlt években lehet, hogy költői lesz a kérdés, amit most majd fel fogok tenni, de azért leginkább azt lehetett hallani, hogy azért ezek az útfelújítások, ezek jelentős költséget elvontak akár az önkormányzatoktól, akár ugye a különféle akár állami, vagy pedig pályázatok tekintetében, de hogy magas volt ezeknek a költsége, olykor-olykor túlárazottak voltak. Ugye nyilván a mostani kormányzat, a felálló kormányzat ezzel ellen is próbál majd dolgozni. Láttok egyébként esélyt arra, hogy itt akár lesz majd változás, tehát ugye nyilván pályáztattok majd ti is, kerestek majd ugye kivitelezőt. Ebben lehet egyébként változás szerinted?
2: Én remélem, hogy lesz, mert elképesztő mennyiségű kivitelező keres meg azzal, hogy bútburkulatot tudna javítani, fel létrehozni és segítséget nyújtani ebben. Bár most az aszfaltnak az ára hihetetlen módon növekszik. És hát ez is behatárolja azt, hogy mennyire, milyen hosszú szakaszon tudsz ebből gazdálkodni. De ez, hogyha inkább úgy mondanám, hogyha nem kapunk pályázati forrást, akkor nem fog működni. Tehát az önkormányzatok, főleg az ilyen kisebb önkormányzatok képtelenek a költségvetésből kiszorítani annyit, hogy ekkora léptékkel működjen ez a dolog. Hát most a Dózsa-György út is azt hiszem, hogy durván 180 méter, 150 méter és 180 méter között van, ami több mint 50 millió forintos költséget jelent. Hát egy hosszabb utcának ez a többszöröse.
1: Közvilágítás legyen ez a következő témánk. Ugye ez is hát dolgozás alatt van, lakossági véleményeket is kértek ehhez, hogy hol kellene esetleg bármiféle korrekciót végrehajtani. Itt tulajdonképpen mi a cél most? Felülvizsgáljátok a jelenlegi rendszert, vagy a lakossági igények alapján esetleg sűríteni akár a világítótesteket? Mi itt a feladat ebben a kérdésben?
2: Mind a két prioritás fontos. Egyrészt fontosnak tartjuk azt, hogy műszakilag teljes mértékben felülvizsgáljuk ezt. Ugyan 2-3-4 évvel ezelőtt volt az, amikor a teljes világítást LED forrásokra cseréltük, és ez némileg csökkenti ugye a kiadásokat, tehát korszerűsítve lett a fényforrásoknak a leváltása, viszont a lakosságot is szerették volna megkérdezni, hogy ők mi az, amit látnak, és a lakossági igények sora az ilyen végtelen volt, tehát elképesztő mennyiségű lakossági kérés érkezett, és hát a Településfejlesztési Bizottságnak adtam ki a feladatot arra vonatkozóan, hogy ezeket a kérelmeket nézzék meg, és valóban fizikálisan nézzék meg, hogy ezek a lámpák, ezek mennyire adottak, vagy mennyire kell ezzel foglalkoznunk, és akkor felállítottak egy prioritást, és valóban úgy volt, hogy általában a minden községben, vagy nem általában, ez egy bevett szokás, hogy minden második oszlopra kerül világítás, illetve fényforrás. És ez nálunk is így van, viszont voltak olyan helyek, ahol egy-egy sarkon kiegészítő lámpákat kell majd elhelyeznünk, és ezen dolgozunk is, jövő héten jön hozzám majd a kivitelező, aki korábban ezeket a LED fényforrásokat felszerelte, és ugyanezekkel szeretnénk majd ellátni. De hát voltak olyan igények is, hogy minden egyes oszlopra rakjunk fel lámpát, és hát ezt azért túlzásnak tartjuk, már csak költség miatt is. De mondom még egyszer, tényleg az ember végigmegy egy utcán, én magam is, és nem veszi észre hirtelen azokat a problémákat, amivel a lakó nap mint nap találkozik, és erre irányult az, hogy mindenképpen szeretük volna a lakókat is bevonni erre. Ebbe is nagyon-nagyon jó ötletek érkeztek erre vonatkozóan, úgyhogy ezeket a megoldásokat, ezeket meg fogjuk teljes mértékben vizsgálni, és akkor mindenkit hát valamilyen szinten ki fogunk értesíteni, hogy hol készül majd el az új lámpatestek kihelyezése.
1: Egy korábbi blogban már említetted itt a pályázatok, beruházások kapcsán, hogy az országfásítási program keretében ugye 30 darab fát kaptatok, és ugye 26 már el is lett ültetve, ha jól rémlik, a temető környékén került elültetésre. Itt még felmaradt 4 darab. Egyébként ennek a nevelése, úgymond, vagy a karbantartása, vagy a foglalkozása a fákkal, azt kinek a feladat, vagy ez hogyan?
2: Hát az önkormányzaté, mindenképpen nagyon sok olyan fa van, amit mi elültettünk közterületen, és még lesz is a település üzemeltetésnek a feladata. Ők ezt nagyon, illetve nem ők, hanem inkább én mondom, hogy nagyon szigorúan veszem. Most a település üzemeltetéssel kapcsolatban napi jelentések vannak, minden nap meg kell, hogy mondják, hogy mi az, amit csináltak. Nagyon odafigyelek erre a dologra, különösen annak tekintetében, hogy a plusz egy fővel bővült a település üzemeltetés, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat majd. Egyébként a fákhoz mindegyikéhez vásároltunk öntöző zsákot, tehát ez nagyban megkönnyíti azt, hogy a fák életben maradjanak. Pont múltkor egy kertésszel beszélgettem, és azt mondta, hogy az a probléma, hogy ők nevelgetik, dédelgetik a fákat folyamatosan addig, ameddig a vevő, vagy éppen a kiültetésre kerül a fa, és utána valahogy úgy el van felejtve. És ezt nem szabad elfelejteni, mert akkor tud növekedni. Úgyhogy, ahogy mondtad, 26 darabot ültettünk el a temetőnél, a másik 4 darabot viszont kivittük a Tolnai járdához, mert ott is szeretnénk majd létrehozni egy park jellegű dolgot a fiataloknak, hogy abszolút ott tudjanak várni a buszra, vagy előkészülni, vagy az iskolában egy picit egy közösséget alkotni, tulajdonképpen egy okospadot szeretnénk létrehozni.
1: Akkor elvileg ez a felsítési program folytatódik. Van terven.
2: Igen. Képzeld el, hogy nagyon kedvesek a lakók, mert ugye folyamatosan erről beszélek, hogy a felsítás, és fel is ajánlanak ők maguk is. Most a héten volt bent egy idősebb hölgy, aki felajánlott nem is tudom hány darab fát, amit megint szeretnénk majd valahol hasznosítani.
1: Ugye nem csak az országfelsítési program van, hanem nagyon sok esetben akár települések, önkormányzatok ajánlanak fel lakosok számára virágokat, növényeket, így főleg tavasszal, akár az egységes kép kialakítása véget. Ilyenben gondolkodtok, vagy ilyen projekt van-e nálatok?
2: Pontosan most a héten beszélgettem arról, hogy például a posta előtti részt azt szeretnénk mindenképpen beültetni. Alapvetően a lakosok nagyon jól csinálják azt, hogy az ingatlanjaik előtt nagy százalékban azért odafigyelnek rá, és ültetgetnek, nem csak fákat, hanem tényleg virágokat is. Igazából nem fogalmazódott még meg bennünk anyagi forrás hiányában, hogy hogyan tudjuk ezt támogatni, de mindenképpen szeretnénk arra rávenni a lakókat, arra vonatkozóan, hogy a közterületet figyeljék és gondozzák maguk előtt is.
1: Valamikor még év végén vagy év elején beszélgettünk ugye a legtöbb polgármesterrel a 2026-os tervekről, és hát sajnos az idei évnek az egyik legnagyobb kár vallottja a kultúra, illetve a közösségi programok. De hát azért törekedtek arra a polgármesterek, illetve az önkormányzatok, hogy azért a legjelentősebb programok megtörténjenek az idejében is, illetve megtartásra kerüljenek, és hát elérkeztünk Inárcs életében is az egyik legnagyobb közösségi programhoz. Ha jól tudom, jövő héten lesz a falunap nálatok, és ráadásul ez nem is egy kis program, hiszen két napon keresztül tart, ha jól tudom.
2: Így van. Két napon keresztül van, azt mondta, két héten, de igen, az már egy nagyobb fesztiválnak a létrehozása. A jövő héten általában mindig pünköskor kerül megrendezésre. Ez úgy alakult ki, hogy egy baráti társaság összejött, és akkor sütögettek, főzögettek, és akkor egyre nagyobb és egyre több lett. Aztán az egynaposból kétnapos lett, és most már szinte azt mondom, hogy háromnapos, mert hogy már pénteken kezdődnek a kivonulások, és akkor is van valami kis főzőcske, de tényleg úgy van, hogy ez egy kiemelt esemény, nagyon fontos esemény, és szinte már fesztivál jellegű. A szombati nap az a sporté lesz, a vasárnapi pedig tényleg a főzőverseny és a rengeteg fellépőjé. Nyilván vannak itt helyi fellépők is, és meghívott vendégek is, például a Solvave jön majd koncertezni hozzánk vasárnap. Szombaton este pedig a fiataloké lesz a főszerep, hiszen a sportnaphoz köthetően DJ Kozi fog majd zenélni nálunk, és én nagyon szeretem ezt az eseményt, mert tényleg egy olyan közösséget alkot, én magam is végig szoktam járni minden egyes főző sátort, főzőverseny lesz, tehát erre nagyon odafigyelünk, és akkor meg szoktam kóstolni az ételeket, egy kicsit beszélgetni az emberekkel, jönnek a testvértelepülésünktől, Rétyről, Erdélyből, egy nagyobb csapat, őket fogom majd vinni például Ócsára, a pincesorra, és ezeket azért szeretem, mert tényleg egy olyan nagy közösség alakul ki ilyenkor, és nem politizálunk, nem beszélgetünk másról, csak arról, hogy ki hogy érzi magát, és hogy jó legyen ez a két nap. De egyébként, ha már eseményekről beszéltünk, akkor még azt hadd említsem meg, hogy júniusban azért tervezünk egy lakossági fórumot, ott figyeljék a felületeinket, hiszen a fórummal kapcsolatban mindenképpen szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, illetve hát díszpolgári címe az Inárcs községért elismerés adományozására is várjuk még a javaslatokat, május 30-áig lehet ezeket beadni. De most elsősorban a falunap, és ezen a héten is elképesztő mennyiségű tervezés van mögötte. Az emberek szerintem nem is tudják, hogy egy ilyen egyszerű eseménynek tükröződő falunap mögött mi az, ami van. Hát nekünk van egy nagyon kedves művelődési ház vezetőnk, imádjuk, szeretjük, aki ezt nagyon a kezében tartja és magát az eseményeket, és én azt gondolom, hogy mindig, amikor bemegyek hozzá, akkor fel van sorolva elképesztő mennyiségű rendezvény, nem csak a falunap, hanem szinte minden hét végére jut valami a kicsiknek, nagyoknak, úgyhogy ezt én nagyon szeretném megköszönni neki, és hát várunk mindenkit szeretettel a jövő heti falunapra, szombaton és vasárnap.
1: A részletes program megtalálható Inárcs közösségi felületein, úgyhogy ott nyugodtan keressétek a programokat, illetve akár a fellépőket, és természetesen a következő alkalommal erről is beszélgetünk, meg az említett lakossági fórumon, hogy milyen kérdések kerültek elő, meg hát persze sok minden másról. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a mai napot. Szurócki Csaba Inárcs polgármestere volt a vendégünk.
2: Én köszönöm nektek. Viszlát, viszont.
0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
0: Stereo.
4: A Stereo támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
5: Ezek voltak a reggel témái.

0: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablaka Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járóbetegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, készfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, ez a családi piknik válogatás adása, én Kis György Krisztián vagyok. A mai műsorban egy témát fogunk érinteni, méghozzá a fiatalokról lesz szó, egészen pontosan a kamaszokról, és az ő bőrápolási szokásaikról, na meg arról, hogy hogyan is lehet ezt túlzásba vinni. Hamarosan kezdjük a beszélgetést.
3: Családi piknik!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy újabb beszélgetéssel, és a bőrápolásról lesz szó a folytatásban, méghozzá a kamaszokat érintő bőrápolással fogunk foglalkozni, mert hogy az utóbbi időben egyre több olyan jelzés érkezett, hogy akár túlzásba is vihetik a fiatalok, és ezeknek a hátteréről fogunk beszélgetni, illetve az, hogy ennek milyen következményei lehetnek hosszú távon. A vonalban köszöntöm már dr. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőr onkológiai klinikájának bőrgyógyászát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kamaszokról fogunk tehát beszélgetni, illetve az ő bőrápolási szokásaikról, de talán kezdjük azzal a beszélgetést, hogy kamaszkorban egyáltalán mikor érdemes már a bőrápolással foglalkozni, kell-e nekik foglalkozni a bőrápolással?
2: Igen, szerintem tulajdonképpen mindenkinek valamilyen szinten érdemes foglalkozni a bőrápolással. Gyerekek esetében ez kimerül abban, hogy megtisztítjuk a bőrünket, lehetőség szerint valamilyen gyengéd lemosóval, és viszont a gyerekeket is rászoktatjuk már arra, hogy reggelente naptejet használunk, tehát fényvédőt. Ezt télen-nyáron érdemes egyébként csinálni, nem csak nyáron kell előszedni a naptejeket, hanem a téli időben is érdemes azokat a felületeket, amiket nem fed ruha, naptejjel bekenni. És tulajdonképpen innen veszük fel a fonalat a kamaszoknál. Nekik ugye a bőrük ahogyan átvált gyerekből felnőttbe, elkezd jobban zsírosodni. Ugye megjelenik abban, hogy először megjelennek a miteszerek az arcukon, utána ezek esetlegesen begyulladnak, és akkor jelennek meg ezek a pattanásos tünetek, illetve hogy a hajuk is zsírosodik. Hát az első lépés az lesz, hogy a naptejüket le kell cserélni egy zsíros bőre való naptejre, le kell cserélni a sampont egy olyan samponra, ami inkább egy ilyen zsírosabb bőre való sampon, és az arcápolásba bevezetünk egy olyan rutint, hogy lemossuk naponta az esetlegesen oda kerülő sminket, mert ugye ez lányok esetében így tinédzser korban el fog kezdődni megjelenni, illetve az egyéb szennyeződéseket eltávolítsuk a bőrükről, illetve hát elkezdjük hidratálni amellé, hogy a lemosók azok egyre inkább a zsíros bőrt fogják megcélozni.
1: Nekem már az is kérdés egyébként, olvasva az erről szóló írásokat, hogy egyáltalán tisztában vannak, hogy akár a szülők, de például a gyerekek valószínűleg nem, hogy milyen a bőrtípusuk, és hogy annak mi a megfelelő kezelési módja?
2: Hát nem vagyok benne biztos, igen, hogy a gyerekek kezeli tisztában vannak, és ez nem is annyira egyszerű dolog, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a bőrünk sem teljesen egyforma mindenhol. Ugye lesznek területek, ahol sokkal inkább hajlamos arra, hogy zsíros legyen, és lesznek olyan területek, ahol kevésbé lesz zsíros, ahol inkább száraz. A legtöbb embernek egyébként egy ilyen kombinált bőre van a T-zónában, ugye a homlok, orr környékén inkább zsírosabb lesz, és akkor ott az orca környékén meg inkább egy szárazabb bőre lesz. Hát erre különböző praktikák vannak, hogy hogyan állapítsuk meg, hogy hol milyen a bőrünk. Van például egy ilyen zsepiteszt, azt, hogy feltesszük a zsebkendőt az arcunkra, azt tisztítást követően, és hogy eltávolítjuk, akkor megnézzük, hogy hol lett olajosabb a zsebkendő, és akkor ebből tudunk levonni következtetéseket. De azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy ahol megjelennek a miteszerek, ugye ezek a fekete, vagy ritkában ilyen fehér fejű kis pontocskák a bőrön, ott egy zsírosabb bőrrel állunk szemben, illetve a haj, illetve a hajzatnak a zsírossága is mérvadó lesz. Tehát az, aki mondjuk legalább hetente kettőször most hajat, mert azt mondja, hogy annyi idő alatt bezsírosodik a haja, az valószínűleg egy zsírosabb bőrű egyén lesz, mint az, akinek a heti egy hajmosás az bőven elegendő.
1: Ugye ön is említette itt a miteszereket, illetve a különféle, hát akár pattanások is ugye megjelenhetnek a fiatalkornak talán, az egyik elengedhetetlen jelensége. Itt hogyan lehet túlzásba esni?
2: Hogyha túl agresszív készítményeket használunk, vagy hogyha túlságosan gyakran használjuk az akne ellenes pattanás ellenes készítményeket. Ezeket naponta kettőnél többször nem ajánljuk használni, tehát egy lemosó is reggel este bőven elégséges, illetve nagyon sok aktív hatóanyag van, amit még csak napi rendszerességgel sem szabad használni, gondolok itt bizonyos retinoidokra, amiket a pattanások ellen be szoktunk vetni, tehát azokat általában ilyen két naponta, akár heti kétszeri gyakorisággal is elég lesz alkalmazni, különben túlságosan irritálnak, túlszárítanak, és inkább problémát okoznak, mint hasznot.
1: Ezeknek egyébként hosszú távon lehet bármilyen következménye, akár a bőr esetében, vagy akár látható jele is maradhatnak? Vagy ettől azért nem kell tartani, azért ennyire drasztikus okok nincsenek?
2: Az előfordulhat, hogy rosszul megválasztott készítményektől, főleg, hogyha kimegyünk utána a napra, és nincsen rajtunk napvédő, akkor amikor irritáltabb a bőrünk, gyakorlatilag leég a bőr, és ez ilyen barna foltokat hagy, és ezek a barna foltok, ezek sajnos meg tudnak maradni a bőrön, akár nagyon hosszú éveken keresztül is. Tehát igen, azért ez egy reális veszély, hogy a túlhasználat az látható nyomokat fog okozni hosszú távon is, de azért az a jó hír, hogy általában, ha a kamaszok mondjuk túl sok mindent használnak, túl erős készítményeket, akkor a bőrünk jelezni fog, tehát kipirosodik, vízket, akár fájdalmas, és azért ez egy erős jelzés, hogyha felkenünk egy készítményt, utána rosszabb lesz a bőrállapotunk, pirossággal reagál, akkor az nem nekünk való valami, az nem stimmelt, és akkor azokat a készítményeket nem annyira célszerű használni.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Reincarnated, I was stargazing, life goes on, honey,

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ugye mondhatjuk azt, hogy eddig nagyjából a természetes folyamatokról beszélgettünk, amivel tulajdonképpen a kamaszok szembesülnek, de hát a lányok esetén például azért eljön egy bizonyos kor, amikor előkerülnek a sminkészletek. Ezek hogyan tudják befolyásolni az ő bőrtípusukat, illetve bőrüket?
2: Itt is azt kell tudni, hogy nem mindenféle készítmény lesz jó minden bőrtípusra. Például akinek zsírosabb a bőre, az, hogyha zsíros kozmetikumokat használ, az rontani fog a bőrállapotán. Tehát nekik ilyen lazább, inkább krémállagú készítmények lesznek azok, amik megfelelőek. Azért a tinédzserekben ez, főleg a lányokban ugye ez megjelenik, ez az igény, hogy ők szépek akarnak lenni, felnőttesen akarnak kinézni, és valahol ez a tinédzser korszak ennek a próbálgatása is. Tehát azt gondolom, hogy ezt így keretek között azért a lányok nyilván el fogják kezdeni csinálni, és nem is jó ez a túlzott tiltás így a szülők részéről, mert utána az ugye később fog problémát okozni, tehát valamennyire engednünk kell. Amire érdemes figyelni, ugye esztétikailag, meg hát az iskolában és az egyéb helyeken való a megfelelés miatt azért túlzásokban ne essenek, illetve azért azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ezeket az anyagokat, amiket mondjuk Európában, Magyarországon mind dekor kozmetikum lehet kapni, ezeket bevizsgált anyagok, tehát ezeket megnézték, hogy hogyan reagál rá a bőr, és ezek engedélyezett készítmények. Ha az internetről össze-vissza rendelgetünk valamit, akkor ez már nem biztos, hogy így ennyire egyértelmű lesz, hogy mindent lehet kenegetni, és ezt így büntetlenül lehet csinálni. És még nagyobb a veszélye annak, ha például egy pirosítót elkezdünk rúzsként használni, mert mondjuk valamelyik TikTokon felelhető influencer éppen ezt mondta nekünk. Tehát ezeknek a készítményeknek megvan az alkalmazhatóságuknak a helye, ahova ezeket bevizsgálták, és érdemes ennél maradni, ahova engedélyezték ezeket a készítményeket. Az Európában, illetve Magyarországon forgalomban lévő készítmények biztonságosabbak lesznek, mint hogyha így össze-vissza vásárolgatunk össze mindent az internetről.
1: Ön is említette, hogy nyilván ugye már iskolában is a lányok beszélgetnek egymással, tanácsokat adnak, vagy akár tapasztalások útján próbálnak ki egy-egy terméket, vagy egy-egy szépítészeti folyamatot. A másik, amit ugye bevonhatunk, és már ez is érintőleg szóba került, az a közösségi média felületek. Nagyon sok tévhit van, nagyon sok félrevezető videó vagy információ terjeng, illetve mennyire okozhatnak azok például kárt a fiataloknak?
2: Természetesen okozhatnak kárt, de azért kiemelném azt, hogy nagyon sok jó trend is van. Tehát azért, hogyha már megnézzük a mai fiatalokat, ő náluk azt, hogy naptejet használunk, ez egy teljesen alapvető dolog. Fiataloknál például már nem trendi az, hogy cigiznek, nem trendi az, hogy alkoholt fogyasztanak. Szóval egy csomó dolog egyébként, azt gondolom, hogy a közösségi média hatásából kifolyólag is, hogy kiszorult az ő kis életükből, tehát azok a dolgok, amik ugye korábban így megjelentek, már nem szemtelnek szendinek. Ilyen szerencsére a szolárium használat is, tehát ma már a tinédzsereknek nem nagyon jut eszébe, illetve hát nagyon soknak, hogy bemenjen a szoláriumba. Tehát azért vannak ennek előnyei is, hogy sok-sok információt szereznek a közösségi médiából. Inkább ilyenkor van a probléma, ha mondjuk elkezdenek követni egy 40 éves influencert, vagy valamiféle tárt, és akkor az ő bőrápolási rutinjukat veszik át, és az ő kicsi, igazából sokkal érzékenyebb bőrükre eresztik el azokat a hatóanyagokat, amik egy sokkal érettebb bőrnek vannak már kitalálva, és aktívan az öregedés ellen harcolnak, ugye? Hát egy tinédzsernek ilyen problémája még nem szabad, hogy legyen, tehát neki a bőre abszolút nem öreg bőr, és nem olyan készítményeket kell használni, mint egy idősödő bőrnek. Ugyanúgy, ahogy említettem, ez is probléma, hogy máshova alkalmaznak készítményeket, amik nem oda valók, tehát a rúzs, az menjen a szájra, és egy pirosító menjen az orcára, illetve egyéb termékeknél is érdemes annál maradni, ahova engedélyezték azokat a készítményeket.
1: Hogyha kérdés van, vagy bizonytalanság, vagy akár a szülővel szeretnének valamilyen megoldást találni, akkor nyilván egy idő után akár vagy a gyógyszerészhez, vagy bőrgyógyászhoz érdemes esetleg kozmetikushoz fordulni, de mikor érdemes akár az ő tanácsukat kikérni?
2: Azt gondolom, hogyha az ember megteheti azt, hogy a pattanásos bőr bőre van a tinédzsernek, és őt elviszi egy kozmetikushoz, azért ez egy jó dolog. A kozmetikus ugye tudja tisztítani az arcot, egy jó szakember tudja, hogy melyik képlethez szabad hozzányúlni, melyiket nem szabad megnyomni, és azért ott egy rendszeres tanácsadás, az szerintem így, ha megengedhető, akkor ez egy nagyon jó dolog. Bőrgyógyászhoz azért akkor kell menni, hogyha vagy nem jutottunk tűlőre azokkal a készítményekkel, amivel próbálkoztunk, vagy pedig olyan irritatív, vagy akár egyéb allergiára utaló tünetek vannak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Ha egy készítmény rosszat tesz a bőrünknek, tehát kipirosodik tőle, biztos fáj, akkor az első körben ne alkalmazzuk. Próbáljuk meg így ezeket a tüneteket eltüntetni, de ha nem működik így, akkor valóban érdemes szakember tanácsát kikérni.
1: És akkor záró kérdésem az lenne, azért közeledik most a nyári időszak, hogyha mondjuk praktikus tanácsot kellene adni bőrápolásra, bőrvédelemre, akkor mi az, amire érdemes figyelni így a nyár közelettével, vagy a nyár folyamán?
2: Mindenképpen érdemes arra figyelni, hogy a fényvédőket megfelelően alkalmazunk. Ugye a bőrünk érzékeny lesz a napsugárzásra, főleg ez erre a hirtelen ránk törő napsugárzásra, hosszú tél után jött ugye ránk ez a nagy meleg, UV-terheléssel, tehát a fényvédők alkalmazása az, ugyan mi télen-nyáron javasoljuk, de hát azért aki télen ezt nem tudja megoldani, legalább innentől figyeljen rá. Hidratáljuk a bőrünket, könnyebben szárad ki, és figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre is.
1: Mi pedig köszönjük szépen a beszélgetést, illetve a tanácsokat.
2: Köszönöm szépen!

0: A családi piknik válogatás adását hallottad, új műsorral várunk benneteket vasárnap itt a 93.4-en, 11 órától. Tartsatok velünk akkor is, én köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást!
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egy csak nem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45 a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyóhús és a Pannonhalmi csipkebogyóhús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség válaszmánya az elnököt, Szűcs Lajost tudta meg a Peca Verzum. A Fidesz-KDNP színeiben az április 12-i országgyűlési választáson Pest vármegye 8-as számú választókerületében, azaz Vecsés térségében egyéniben vereséget szenvedett politikusnak, május 12-ig adtak haladékot, de a honlap több forrásból is úgy értesült, hogy Szűcs Lajos ennek nem tett eleget, így a válaszmányi többsége a május 28-ai ülésük napirendi pontjai közé vette fel az elnök azonnali hatályú felmentésének kezdeményezését. Mint a Peca Verzum megtudta, a megújulást igénylő MOHOSZ választmány többsége alternatív választmányi ülést tartott a múlt héten. Az ülésen megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben felszólították Szűcs Lajost, hogy május 12-ig mondjon le, és ezzel engedjen teret a megújulásnak. A MOHOSZ választmányának többsége azt fogalmazta meg, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben Szűcs Lajos azzal tudná segíteni a magyar horgászmozgalom további fejlődését, ha elnöki tisztségéről saját elhatározásából lemondana. Másnap az ügyvezetői egyeztetés során az indítványt átadták a MOSZ elnökének, aki azonban információik szerint elzárkozott a lemondástól, és közölte, hogy marad a szervezet élén. A 73 fős választmány többsége ezért a május 28-án esedékes választmányi ülés előtt a MOSZ nyilvános adatbázisában megtalálható alapszabályban rögzített 15 napos határidőn belül május 12-én kedden benyújtott egy napirendi pont javaslatot, amelyben kezdeményezte Szűcs Lajos azonnali hatályú felmentését. Ha a május 28-ai választmányi ülésen is többséget kap a javaslat, akkor Szűcs Lajosnak távoznia kell a MOSZ széléről. Mint ismeretes, alapjaiban rajzolta át a politikai erőviszonyokat az április 12-i országgyűlési választás, amelynek eredményeként a Tisza párt kétharmados többséget szerzett, miközben a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett. A változás a Horgász társadalmat is érintette, hiszen a MOSZ elnöke Szűcs Lajos 25 év után kiesett a parlamentből. A választás után a Pecaverzum sajtó megkereséssel fordult a MOSZ-hoz és annak elnökéhez, hogy kiderüljön, milyen hatásai lehetnek az eredményeknek a hazai horgász társadalomra, illetve a szövetség működésére. A választás eredménye egyértelmű, nem az eddigi kormány mellett döntöttek az emberek, változást szeretnének, ha a változás a horgászok számára erőnyt jelent, akkor mi ennek nagyon fogunk örülni, írta a honlapnak küldött válaszában Szűcs Lajos még április 14-én. Arra a kérdésre, hogy a politikai változások fényében tervez-e lemondást a MOSZ elnöki székéről, már akkor egyértelmű választ adott, és álláspontja azóta sem változott meg. Felhatalmazást a horgászoktól kaptam 5 éves időtartamra, ahogy eddig is, ezután is a horgászok érdekeit fogom képviselni, szögezte le, ezzel jelezve, hogy a MOSZ élén kíván maradni. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kilencvenhárom pont négy.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
0: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten.
1: Novel.
2: Noticias.
1: Novinky.
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
0: A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rockerék! Rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Szevasztok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
9: Ha csütörtök, akkor a rockeré a 93.4-en, az otthon hangján.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatán. A körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópuszta-szeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1,15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Tonight.

0: megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
1: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
2: I got a call from Pink Floyd.
0: Rockerék nem csak rockereknek.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék!
5: Itt a reklám.
6: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockerék!
10: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en, az otthon hangján.

0: Sir, we have a containment breach. We lost them. They're out in the open.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezett tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablak a Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Szakkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járó betegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szegény embert még az ág is húzta a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának 27. fordulójában, ezt a saját bőrükön érezhették tápjó szelén. Gál Ferenc együttese ugyanis újabb súlyos vereségbe szaladt bele, miután 11-1-re kikapott Dunaharasztiban. A szünetig jól tartotta magát a sereghajtó, ekkor még csak 2-1 volt a házigazda javára, az összeomlás a második játékrészben következett be. A Halásztelek némileg javította az utóbbi hetek mérlegén, méghozzá magabiztos abonyi győzelemmel. A szomszédvárak párharcra az Élovas Újhartyán sikerét hozta Inárcson, ahol Surman Ádám gólja döntötte el a pontok sorsát. Az alsóházi csapatok párharcában noha tisztességgel helytált, gólt és pontot azonban nem szerzett az őrkény. A Hernádiak Dobos Ferenc korai góljával szerezték meg a győzelmet. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeid. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Kábítószer kereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Egy csaknem fél évig kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia a mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termék gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatóbb.

igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Rádió

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Let a march again.

0: igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en.
2: Let's go!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím: Bartók Béla uthasi részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar

0: 0630 9 638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
2: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. New ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: óra van. Éjjel egy óra van. Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 000 adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vazarellivé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Csak igazi zenékkel.
3: Félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hang.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. A

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Nem tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban

0: És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. Éjjel kettő óra van.
2: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja 24.hu. A lista kiterjed a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatán a körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány tör neki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban.